0: többször is akarom veled ezt még.
1: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
2: Ez a Beat.
1: Ez a Beat.
2: A délutáni ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót.

0: maradok távol.
1: Buenos Morgan.
2: Buenos Morgan.
1: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel.

XS vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is forró ez a vas, addig kell ütni. Addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas.

0: de szó az glamú napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu maluma, anyuket Bence, na meg falu napok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarul vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Na pucs!

statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

0: tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Nem vagyok már.

Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk fel!

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még?
3: Még egy órán át.
2: Legyen tánc!
1: Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Hangolódj nálunk a bulira. Hallgasd a Club Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! 4 intézmény visszakerült a gyermekvédelmi rendszerbe. 30 madridi helyszínen forgatják Woody Allen legújabb filmjét, Johann János Prímás és zenekara ad koncertet Oroszlányban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is jönnek a részletek. A Szőlő utcai ügy kirobbanása után fél évvel október 1-től a debreceni Nagykanizsai, Aszódi és Rákospalotai intézmény is visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe, írta a csütörtöki Facebook bejegyzésében Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. Az átalakítás középpontjában a fiatalkorúak nevelése, oktatása, pszichológiai és szociális támogatása áll, a megfelelő biztonsági feltételek biztosítása mellett, írta a tárcavezető. A gyermekvédelmi intézményrendszer megerősítését 2028-ig 3 milliárd forint többletforrás szolgálja, amelyet a büntetés végrehajtásnál megmaradt, fel nem használt keret átadása is kiegészít, írta a miniszter. 30 különböző madridi helyszínen forgatják Woody Allen legújabb filmjét, amelynek 6 hetes forgatása a jövő héten veszi kezdetét a spanyol fővárosban. A rendező filmjének forgatási terveit ismertetve elmondta, kezdetben nem kizárólag Madrid jött szóba, már a forgatókönyvön dolgozott, amikor felmerült, hogy a produkciót a spanyol fővárosba lehetne helyezni. Érezte, hogy ez tökéletesen illik a történethez, amely egy romantikát, intrikát és hűtlenséget felvonultató vígjáték lesz. Ahogyan korábban más alkotásaiban, a város most is jelentős szerepet kap majd a filmben, része lesz a cselekménynek, részletezte a rendező, hozzátéve, hogy tervei szerint helyi zenét fog használni a művében. Az Idősek Világnapja alkalmából Johann János Prímás és zenekara ad koncertet Oroszlányban. Október 2-án pénteken este 7 órakor kezdődik a program a Bányász Klubban. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit a www.bluehill.hu oldalon tudnak megtenni. Környén október 6-án, kedden 14 óra 30-tól tisztelegnek az aradi vértanúk előtt mártír haláluk 177. évfordulója alkalmából. A református temetőben az iskolások ünnepi műsora után Gál Balázs lelkipásztor mond emlékező beszédet, majd a jelenlévők elhelyezik az emlékezés virágait és mécseseit a kegyeleti helyen. A környei önkormányzat a község valamennyi lakóját hívja és várja a megemlékezésre.
0: Időjárás.
1: Ma folytatódik a száraz napos idő, kevés felhő lesz az égen, 20 és 25 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12

0: Morgan Best of és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Itt van velünk Andi, szia!
2: Sziasztok!
1: Na boldog jót, egy picit álmosnak tűnsz, vagy ilyen fáradtnak.
2: Aha, igen, az vagyok.
1: Hol ment el a tegnap este?
2: A premier előtti vetítésen.
1: De mit néztél? A melyik sorozatból jött ki egy új évad?
2: A Verity-t néztem Pesten, és kicsit későn értem haza.
1: Andi Verity.
2: Ja.
3: Nekem sem volt semmit bevalló őszintén, de hát.
1: Mi ez a Verity, az jó?
2: Egy könyvből készült film. Igen, az Anne Hathaway játszik benne, meg a Dakota Johnson, meg a Josh Hartnett.
1: Tehát én indiános. És nézzék meg fiúk is?
2: Nem indiános amúgy, nem. De...
3: indiános? Műfajilag? Dráma?
2: Hát thrillernek van besorolva ugye a könyvben is, meg hát voltak benne ilyen thriller elemek, de nem mondanám úgy igazán thrillernek.
3: Thriller light.
1: Öröm volt? Hát, öröm volt, vagy csalódás? Mert ezt vártad.
2: Hát az Anne Hathaway viszi el a hátán az egészet. Egyébként nem tudom, a Dakota Johnson nekem egy kicsit olyan fura, mert én azt érzem, hogy a vászon egyik férfival sem működik. És most is hiányzott a kémia a két főszereplő, a két szereplő között. Az Anne Hathaway-jel viszont működött a Josh Hartnett, szóval, hogy nem feltétlenül a pasival volt a gond.
3: Nem, szerintem egyébként számomra a Dakota Johnson mindig is ilyen mű volt. Tehát, hogy az Anne Hathaway-ben milliószor több természetesség van, számomra legalábbis, mint a Dakota Johnsonban.
1: Most mondjatok egy Dakota közmondást, ha melyik tartotok.
3: Na mindegy, de ennyit a Verity-ről.
1: Férfiak szeretik? Azt még mondd, tehát, hogy menjenek
2: el pasik is. A Dakota Johnson?
1: Nem, igen. A filmet.
3: A Dakota Johnson-t, igen.
2: Hát,
1: a filmet.
3: Szeretnék.
2: Van benne olyan jelenet, amit szeretni fognak a Dakota Johnson-nal. Egyébként szerintem nagyon szép a nő, tehát hogy azt
1: jó, mondom, de a film szempontból, tehát tudja élvezni egy pasi, vagy inkább vigyen
2: hát
1: magával
2: nem,
1: kis tévét a meccsen.
2: Szerintem unalmasnak tartanátok.
1: Tehát női film.
2: Úgyhogy... Nem, a nők is szerintem, mindegy.
3: Tehát, hogy ez egy unalmas.
2: A könyv az jó, azt olvassátok el. A könyv az nekem nagyon tetszett. Sokkal jobban üt benne egyébként a csavar is. De nem volt ezért rossz.
1: Jó, hogyha valaki akar unatkozni egy kicsit ebben a felgyorsult világban, kicsit leállni, kicsit megnyugodni, akkor...
2: Hát egyébként amúgy tudjuk tényleg.
1: Mert és ő is vereti majd. Jó, na figyeljetek, ma Andi, Roland, boltosat fogunk játszani.
2: Ezt te nagyon szereted, ezt a boltos játékot.
3: Ez gyerekkori álma neki, igazából biztos. Eladó akart lenni. Még ezt meg lehet valósítani, tehát azért ez nem egy ilyen elrugaszkodott dolog, tudod?
1: Jó, de végre.
2: Négy órában mehetsz,
3: egy kis árufeltöltés a nap végén.
1: Ahogy amikor nem volt rádiós munkám, én jelentkeztem, és nem vettek fel.
2: Szóval... Túl lelkes voltál az.
1: Semmi, a Ferenci Balit sem. Tehát, hogy azért van ebben valami nehéz.
3: Jó. Együtt akartatok árut feltölteni, vagy mi?
1: Ez volt az álmunk. Igen.
2: Közös álmatok.
1: Közös álmunk, de nem jött össze.
3: Ezt korádiót akartatok, ti mondjátok, be tudod.
1: Persze, ez a legjobb, igen. Felmosót kérünk a kettes osztályra. Na, de a lényeg az...
3: És azt is intróra mondtátok, van a zseniális csatorna.
1: Persze. A mávot is nyomnám. Na, az van, hogy végre legálisan csinálhatjuk azt, amit szoktunk baráti társaságokban, és amikor még mi magunk is felkiáltunk, hogy hú, de öregek vagyunk, akkor elkezdünk arról beszélgetni, hogy emlékszel, milyen drága ma a kenyér, és hogy milyen olcsó volt a mi gyerekkorunkban. Emlékszel, hogy mennyibe került akkor egy kiló kenyér? Most ezt legálisan csinálhatjuk, elmondom az alaphírt, amiből kiindulunk. Képzeljétek el, hogy mától Horvátországban, hogyha bemész egy étterembe, kávézóba, fodrászhoz, vagy bármilyen ilyen kereskedelmi egységbe, akkor az étlapon legalább 2 darab árat fogsz találni. Az egyik az a mostani ár, amennyibe kerül, a másik pedig egy emlékeztető ár, egy multidéző ár, ami a szeptember 10-i jelenleg árat mutatja majd. Tehát, hogy lásd, hogy mennyibe került szeptemberben az a bizonyos termék, mennyibe kerül most. Ha valami akciós, akkor 3 árat is látsz. Látod, hogy mennyibe kerül szeptember 10-én, mennyibe kerülne most, és mennyi ma?
3: Egyébként, ha azóta azért volt árevelés, akkor ott is működik az infláció.
1: Na, de hogy ez nem egy árstopp vagy ilyesmi, hanem szeretnék azt, az a célja, hogy a vendégek azonnal lássák, hogy változott az adott termék vagy szolgáltatás ára az elmúlt időszakban, tehát kvázi egy ilyen folyamatosan frissülő kis étlapot fognak így létrehozni, ilyen szinten is. Beteg.
2: De ez csak akkor jó, na? Hogyha minden nap járok abba az étterembe. Tehát most, hogyha elmegyek, mit tudom én, havonta egyszer, akkor honnan tudja? Vagy fényképezzem le, hogy akkor mindig emlékezzem?
3: Nem, hát nem, ők odaírják, de hogy semmire nem mész vele egyébként, mert hogy azon az áron, ha olcsóbb volt, nem tudod kérni. Ha drágább volt, akkor legfeljebb örülsz, hogy jaj, de jó, hogy most eszem ezt a kis pacal pörköltet, és nem egy hónapja.
1: Szeptemberben
2: mennyivel
1: jobb
2: volt? Na jó, de csak egy hónaposat érnek most akkor, hogyha érted, én megyek mondjuk októberbe, meg megyek decemberbe, akkor nem tudom a novemberit.
3: Ha majd odaírják azt is.
2: Na, hát tehát, hogy ez akkor a hülyeség.
1: Folyamatosan mindegy. Frissülni fog majd.
2: Jézusom, ez akkor
1: milyen jó lesz az, hogy látni fogod, hogy na, tehát amit mi most fejbe játszunk a benzinkutakon, hogy na, ma megéri tankolni, mert emlékszem, hogy a múlt héten drágább volt, ott ez majd le lesz neked írva, és nem fognak tudni téged átverni, hogyha például turistaként megérkezel szeptemberben, most pont nem, mert most már októberben érkezel meg, akkor látni fogod, hogy szeptemberben mennyiért kapták meg, és látod, hogy nem az van, hogy hú, most akarják behozni a hasznot, hanem nem tudom, semmire nem jó.
3: Nem, semmire nem jó.
2: Attól még behozhatják a hasznot, tehát én azt nem tudhatom.
1: De majd látni fogod, mit tudom,
2: ettől függetlenül
1: júniusban még. Látni fogod, hogy mennyit emeltek rá az április óta a palacsintára, most jössz a Balatonra. Tehát.
2: És most minden hónapban komolyan papírpazarlás, tehát hogy minden hónapban új ízét nyomtatnak.
1: Ja, nem áll csak papír, mert hogy ott lesz a QR kód, ott
3: meg a tinta, így van.
1: Is le kell majd
2: frissíteni. És akkor még erre is költenek, és akkor még ezért lesz drágább az étel, mert hogy ezért. Hogy én kifizessem az új étlapot minden hónapban.
1: Előző 30 nap legalacsonyabb árát kell feltüntetni.
3: Tehát, hogy a palacsintát megemelni kell, a szádig.
2: Nem tudom, ki volt az okos, aki ezt kitalálta, de...
1: A Black Friday védelemre jó tényleg, mert ott ugye az van, hogy nem lehet hirtelen az, hogy fölárazod, aztán visszaárazod, tehát ott is taktikusabbnak kell lenni a boltosnak, már 2 hónapon keresztül kell majd drágában adnia.
3: Nem, de ott ez érthető, mert ugye korábban trükköztek vele, és ott akcióknál pontosan ezért van az, hogy akkor föl kell tüntetni az előző 30 nap legalacsonyabb árát.
1: Hallod? És akkor tényleg ott lesz az étlapon, hogy mit tudom, Balatonon, hogy palacsinta mondjuk április végén 50 forint per darab, de most így május végén...
3: Mennyi?
1: Jó, most 100 forint per darab, mennyi? De most így május végén már 400...
2: Jó, 600-nak is.
1: Jó. Palacsinta, április végén 200 forint per darab.
2: Mikor volt?
3: Ha nyílt palacsintázod, oda megyek enni.
1: Most május végén meg 1600 forint per darab. Tehát, hogy körülbelül ilyen váltás lesz szerintem a Balatonon. És akkor oda lesz írva, hogy de ma akció, mert hogyha 2 veszel, akkor kapsz hozzá kólát. Egyébként felár, mert benne van a kiszolgálási díj, meg elviteli díj, meg kérsz bele plusz mazsolát, nem kérsz. Szóval, hogy meg fogunk őrülni.
2: Kiszedetted a mazsolát belőle.
1: Fogalmunk nem lesz, hogy mennyibe kerül
3: valami. Tehát, hogy jó, hiányolom is a csopak. Aki szabad strandon, a bőrosz hamburger, meg a palacsinta, meg egy kis kóla, vagy nem tudom.
1: Bár egyébként, hogyha ebből indulunk ki,
2: tényleg,
1: akkor...
2: Tényleg, amúgy csinálnának ilyet.
3: Na, sokan, most adunk tippeket.
2: Sokan vennék.
1: Már így Magyarországon egyébként szerintem ez évek óta működik, ez a kétféle ár van. Van a forintos ár, meg van az eurós ár. És hogyha átváltod az eurós árat, akkor kijön a forintos ár duplája nagyjából. Én inkább azt íratnám ki egyébként, szerintem nekem az a nagy ötletem, hogy ennyiből állítottuk elő az ételt, és ennyiért adjuk el neked, te hülye bálna. De nagyjából ez lenne kiíró.
2: Igen, ezt jobban értékelni mindenki szerintem.
1: Jó, de mit írjanak még ki? Szerintem legyen kiírva a szakács aznapi utazási költsége, az jó tudni, hogy mennyiből kell neki meglennie. A pincérek gyerektartása.
3: Pincérek? Akkor lehet egyébként, hogy te jobban adakoznának, tudod? Nem, hát írjak, ennyi a havi költségük, ezt kell kitermelni.
1: Jó, de láttok ebben bármit, ami értelme lehet? Mert valamiért nem. Ezt meghozták. Lehetséges, hogy tényleg az van, hogy nagyon el akarják kerülni azt, hogy hirtelen valamit felhúzzanak, felárazzanak?
3: Hát, hogy korrektnek tűnjenek, tudod?
1: Az elmúlt 30 nap legolcsóbb ára ott van, akkor az korrekt?
2: De ezt is ők írják oda, érted? Tehát, hogy így is lehet trükközni.
3: Persze, csak hogy így hitelesebbnek tűnik, hogy nem
2: hát
3: az van,
2: tűnik,
3: hogy megemeltük az árat. Mi? Kijön, ahora van írva, semmi. Hogy mennyi volt.
1: Kijön a horvát NAV, az semmi meg tudja majd nézni, a horvát NAV kijön a akkor ők meg tudják majd nézni, hogy mi van. Ez hát legyen ez nálunk is, jó ez? Nem, kell ez?
3: Nem. Nosztalgiázzunk, mert játszani akar. Az egész nagyon rossz.
2: Inkább én is már azt várom, nem érdekel engem.
3: Mert ő boldosat akar játszani,
1: érted? Boldosat akarok.
2: Na.
3: És akkor velem, játsz. Akinek az, tehát én, azt mondja, hogy mert hogy megnézzük az árat. Milyen árat van, azt se tudom, hogy mi mennyibe kerül.
1: Tényleg semmit nem tudtok. Nincs, a hallgatókat is kérem, írjátok már meg, hogy mire emlékeztek gyerekkorotokból. Tehát nincs meg ilyen, mint nekem mondjuk, hogy én nekem az van meg például, hogy a fagyiból volt a kis gombóc 20 forint, a nagy gombóc 30, meg aztán 30
2: én
1: és 40.
2: Én még a 2 forintosra is emlékszem.
3: Ilyen semmi.
1: 2 forintos fagyi?
2: Hát volt 2 forintos fagyi.
1: Igen, de én ezt nem mondjuk, hogy a fiatalabbnak tűnsz, de hát...
3: Azt tudom, hogy a Covidnál olcsóbb volt a benzint. Na, arra emlékszem.
1: De tudod mennyi? Mert én még arra is emlékszem, én nekem van olyan emlékem, hogy 300 alatt. Tehát ilyen 200 tetején vettem, és akkor ilyen para volt, hogy 300 fölé ment.
3: Úgy, nekem is ilyen 300 környéki árra emlik, igen, hogy akkor volt ilyen.
2: Mi most pont arról beszélgettünk, hogy régen, amikor jártunk bulizni, ugye volt ott a diszkó előtt egy hotdogos.
1: Aha.
2: és ugye az most mindig ott van minden ilyen hely előtt, aha, hogy ugye hát utána egy kicsit összeszed magad.
3: Hát kell,
2: és
3: kell,
2: hogy az régen,
3: egy gyrosz vagy a hotdog, vagy amit enni kell utána.
1: Józansági hotdog.
2: És hogy az régen, amikor még mi jártunk bulizni, akkor 350 forint volt, most meg már 2000 forintért.
1: 350 volt a józanodó hotdog?
2: Uh-huh, igen.
1: Mónika írja, hogy náluk 7 forint volt a fagyi, Móni Péter írja, hogy sziasztok, jó reggelt, 20 forintos fagyira emlékszem, még a régi érmékből válogattam ki annyit, tényleg volt ez a csúnya részszínű 20-as, az a nagy, ha emlékszem. Na jó, figyelj!
3: Most is részszínű most a 20-as, részszínű,
1: tehát az csúnyám
2: most
1: volt.
2: Is nagy.
3: Nem akarnak elkeseríteni, de...
1: Ezen. Jó, az én emlékeimmel azért vannak problémák, majd háború sztorikat is mesélek, ha valakit érdekel.
2: A 2 forintos, 1 forintos megvan?
1: Mert a 2 forintos volt csúnya részszínű, igen,
2: nem,
1: igazatok van.
2: Az ezüst színű volt, a részszínű a, az 1 forintos volt.
1: Na hát ilyenek az én emlékeim.
3: De az kicsi volt, az nem kicsi, volt nagy.
1: Akkor a 20 forintos volt részszínű?
3: Ez még mindig
2: most
3: az.
2: Is az.
1: De ugye, nem ugyanez a 20-as volt.
3: Hát fogalmam nincs, de
2: azt nem tudom,
3: lehet,
2: de
3: hogy gyerekként nagyobbnak láttad. De.
1: Nézem itt az üzeneteket, mindenki elkezdett nosztalgiázni, figyeljetek? Lukács Zsolt befotózott egy 20-ast, köszönöm szépen.
3: Zsolt segít!
1: Tudtam én, hogy a 2 forintos volt csúnya részszínű, nézd már meg! Itt van a Péter befotózott. Nem, nagyon rosszul emlékeztek, az 1 forintos volt ezüst színű, mégis jól mondtam. És a 10 forintos is ilyen csúnya rész. A 20-as volt az ezüst.
3: Ó, vagy ezekre én már nem is emlékszem, gyerekek.
2: Ja,
1: Dianás cukor.
3: 50 fillére sem.
1: 3-5 forint a kisboltban a Dianás cukor. Mennyire jó ezen nosztalgiázni, nem? Az hány SMS jött? Oda nézzetek. Gördül az egész fal. Ez nem tudom.
3: Azt írja Nándi, hogy nem akarok flexelni, de én még ettem 40 fillérért 50 filléres vagy itt.
1: De menő vagy.
2: Most meg már gyerekek, már 600 forint egy gombóc, nem? Körülbelül.
3: Hát szerintem annyi biztos.
1: Meg már nem is gombóc van, hanem már ilyen dekába kenik, és akkor azt lemérik, és annyi a fagyi, amennyinek akarják adni.
2: Á, nem tudom, itt még lent gombócba lehet kapni.
1: Látok, még gombóc van?
3: Idén nyáron nem is, nem is nagyon ettem fagyi, csak
2: az olaszoknál csinálják egyébként ezt.
1: Én tudjátok, mivel flexeltem a fagyizóban? Ott voltunk előző nap apával, ő befizette a másnapi fagyimat, és kimentünk ebédszünetbe, és beadtam mindenkinek, hogy én ma ingyen eszem fagyit. És de te hülye vagy. És tényleg nem kellett fizetnem. Hú, akkora császár voltam.
3: És téged így megjegyeztek a... Ja, persze.
1: A kövér gyereket? Az egyetlen, aki 12 gombóccal kér.
3: Ádika ma visszafogja magát, csak 9 gombócos fagyit eszik.
1: Persze, hogy tudják, a banánálom teszi.
3: Tulajdonképpen te voltál a helyi kártán, vagy mi?
1: Anyából egyébként igen.
3: Csak a stílushoz van szemben egy kicsit kellemesebb.
1: És a következő órában már egészen más értelemben megyünk majd boltba. Ott a Lidl-nek az új találmányát fogjuk megvizsgálni. A kertbe menő kis, vagy házhoz menő kis kamionos boltot, ami szerintem egy nagyon jó ötlet. És Andinak biztos lesznek ötletei, hogy milyen boltokat szeretne még kamionon látni, úgyhogy ezt fogjuk majd kitárgyalni.
3: Én már mondtam, hogy én már várom a házhoz menő intim shopot.
2: Ja, azt szerintem más is értékelni.
1: Betolat Rolandhoz az intim shop?
2: Ja,
1: tényleg. És akkor majd kiabálni fognak a szomszédok, hogy Roland, mi is várjuk, végezd már! Gyere már ki onnan, ne kukucskálj! És akkor megördül a kertedbe, de akkor mindenki látja, hogy mi van nálad, tehát valahogy álcázni kéne.
3: Ja, igen, tényleg, mert ezeket a termékeket is általában valami ilyen, olyan rafkós csomagolással küldik házhoz.
1: Azon a kacsintós, rá lenne írva, hogy virágbolt.
3: És lenne ilyen kódnyelv?
1: Tehát amikor virágér?
3: Őt mit azt mondod, hogy akkor 9 szárózsát kérek, akkor az valami egészen mást jelentene?
1: Igen, tehát legyen benne a kékszínű növényápoló. És ha lehet, azt a rezgős rózsát. Azt.
3: A rezgős rózsát, igen. Meg a, nem tudom, a síkos orgonát.
1: Azt szeretnénk kérni, igen. Inkább foglalkozzunk a boltos tematikánkkal, amit a mai napon tovább viszünk. Itt már röhögnek rajtam, hogy én mennyire szeretem ezt a boltos életérzést, de egyébként tényleg ti gyerekkoratokban nem játszottatok ilyet?
2: De játszottam boltosat.
3: De csak azt, attól még én nem álmodoztam arról, hogy majd egyszer eladó leszek, vagy árufeltöltő.
1: Soha nem gondoltál arra például, hogy amikor senki nincs a boltban, akkor úgy beleharapsz a tön Párizsiba?
3: Hát bevallom, nem.
1: Na, hát ez a nagy hiba. Mert egyébként a boltosoknak az életében benne van nekünk, a családban valaki távoli rokonnak volt boltja, hogy ugye ők nem azt tették, amit enni akartak, hanem ők mindig azt tették, ami éppen egy hét múlva jár le, vagy amiből sok megmaradt. Tehát volt olyan, hogy például habzsidőzsi volt, és volt 8 kiló párizsi, de nem volt zsömle, mert azt ugye felvásárolták. Hát akkor párizsit kell lenni. Tehát, hogy ez benne van, és ez még a klasszikus régi boltok, tudod, ami itt is a kisbolt, a keresztanyúmnak is volt, tőle mindig kaptam ilyen kis műanyag dínókat. Na jó, én a bolt életérzést nagyon érzem.
3: De nagyon, ez láttam is rajtad, úgy csillog a szemed.
2: Nekünk is volt egyébként.
1: Nektek is volt boltotok?
2: Aha, anyunak is volt.
1: Mit árultak?
2: Hát ilyen vegyes bolt volt.
1: Mindenféleket. Uh-huh. És ugye, hogy az akkori boltozás az ilyen jó emlékeket idéz, tehát hogy így visszanézve az úgy megszépül. Nem szokott ilyen nosztalgiázni, hogy de jó volt ez, amikor rajtunk maradt a trapista.
2: Hát, azt nem tudom, nem emlékszem ilyenre, de biztos volt ilyen.
1: Te is kapargattál a szabad idődben ilyen lejárati dátumokat? Hogy...
2: Nem, én nem kapargattam ilyeneket.
1: Jó, az akkori kaparós sors egy. Figyú, az van, hogy ennél egy dolog lehetne jobb a boltnál, ha bejön a kertedbe a bolt. De jó, nem pont ebben az értelemben, de a Lidl már korábban is elkészítette egy a Lidl négy keréken programját, és mozgó boltokkal támadja azokat a településeket, ahol nincsenek boltok, és az lesz, hogy majd megjelenik különböző helyeken, ahol nincsen bolt, és ott megáll ez a kis kamion, és akkor ott lehet vásárolni. Nem konkrétan a boltba megy be, vagy nem zenél, vagy az udvarba nem zenélni fog, mint a Family Frost, vagy nem olyan lesz, mint a dinnyés kocsi, amiről kiabálnak, hogy dinnyét vegyenek, hanem egészen egyszerűen meg fog állni, és akkor ott lehet majd vásárolni.
3: Tudod, hol lehetne ilyeneket kialakítani? Az M1-esen, az Öblökben.
2: Na, hát,
3: jó, és annyit áll a forgalom, vagy legalább közben el tudod intézni a bevásárlást.
2: Igen.
3: Nem? Tehát, hogy itt van a dugó, hát Istenem, jó van, akkor gyorsan beszaladok ide az M1-es kisboltba, és akkor megveszem, igen, amit meg kell. Most is azt látom, hogy több helyen szakaszos lassulás van. Igen, ezt nagyon csak adom. Haza kell vinni. Ja. Csak mondjuk várja, mire lehetne áruljanak,
2: ja,
3: mire haza jutsz,
2: mert az
3: jól van. Igen.
1: Milyen boltot szeretnél ott? Tehát az otthoni bevásárlást akarod megoldani, vagy inkább egy jó kis nézelődős boltot? Tehát legyen ott, mit tudom én, egy ilyen luxusúra bolt, és akkor megnézegethetnéd az új divatot.
3: Az a baj, hogy én akkor engem ott akkor elvesztettetek, igen, nagyon-nagyon sok időre.
1: Nálunk volt a teleknél a Family Frostos, ez nyilván mindenhol. Nekem ott az van meg, hogy az öcsém kiült Billyvel, és úgy várta, hogy véletlenül sem maradjon le az élményről. Ez volt ugye tavaly. Na, akkor van a dinnye szállítós kocsi, aki mondta, hogy dinnyét vegyenek.
2: Ja,
1: van a dinnyét, a burgonyát, az is az úgy kiabált, és azt árulta, akkor volt, aki fémet vitt el, volt, aki párnákat gyűjtött, meg mi volt még? Volt a pékkocsi, amelyik a Hupikék törpikét játszotta, az volt? Vagy ding, ding,
3: nem tudom, pékség, az hozzánk is jött a pékautó. Az volt.
1: Az volt a pék, vagy a Hupikék törpikét.
3: Úgyhogy ott néha vettünk pékárut.
1: Ez jó tudsz, nem?
3: Az jó, igen.
1: Van ennek létjogosultsága ma?
2: Nem tudom, én most például Szicíliában, ahol a szállásunk volt, ott volt egy ilyen kocsi, egy ilyen fagyis kocsi, ami így jött, és gilingalangozott. Tök jó volt, amúgy.
1: Azt én értem, hogy itt mondjuk a vidéknek ez tök jó, ahol nincsen bolt, hogy ott ezek megjelennek, és akkor lesz bolt. De hogy ti például a mai napon még lementek, hogyha jön egy ilyen fagyis kocsi, mert körülöttünk azért még néha meghallom, meg néha jön ilyen, de amennyire gyerekkoromban ez népszerű volt, meg így ugrottunk rá, annyira én azt gondolom, hogy a mai gyerek már nem kapja fel a fejét, vagy de.
3: Jó, de hogy nem. De. Szerintem simán. Azt nem tudom, hogy a fagyisra fölkapja-e. Nálunk például a pék autót, azt kifejezetten szerették, meg várták. De volt olyan, hogy a fagyisat is.
1: És mi a pék autónál az a kunszt, hogy ott frisset hoz? Tehát, hogy ott a nagyon frisset árulja kvázi, és akkor nem kell a tegnapi tenni, tehát abban ez volt a jó, vagy az, hogy van kakaós, csigatúrós táska, meg ilyen finomságok.
3: Igen, az, hogy egyébként, hogy relatíve ugye széles a kínálat, bár hozzánk pont úgy volt, hogy bejöttek a lakóparkba, és mire hozzánk értek, mert nagyjából a vége fele volt, addigra egy része
1: rossz helyre költöztetek.
3: Igen, úgyhogy nem, hát rossz irányba ment az autó.
2: Kellett volna menni.
3: Ja, rossz irányba mentek, kérem, ez volt a gond. És például kenyeret azt többször vettünk így. Tehát az ilyen szempontból szerintem praktikus, hogy ha elfogy, aha, nem kell elszaladni külön a boltba, csak azért bemenni, hanem jön, és akkor szépen csak kiugrasz a ház elé.
1: Jobb meg a rosszabb napok volt, amikor sietett a sofőr, akkor gyakorlatilag úgy kellett utána rohanni, hogy még megállíts, mert a dallamból az első két hangnál már tudtad, hogy a szomszéd utcában van. És azon kezdtem el gondolkozni, hogy ha ennek tényleg van létjogosultság, akkor milyen boltok mászkálhatnának még így. Például képzeljétek el mondjuk a kiskocsmát.
2: Ja.
3: Mobil kis kocsma.
2: Csak az a baj, hogy
1: játszom mondjuk valami Damien dalt.
3: De figyelj, ezt nem kell túlbonyolítani. Mert gondolj bele, egy platós teherautó.
2: Jó mulatos.
3: Föl van rakva egy pult, oda hátra, igen, és egyszerűen csak oda mész, azt kikéred.
1: Folyóborok, oldalt a csap, csak kinyitod és folyik a szádba.
3: Ja, csapolt sör, ugye? Így.
1: Akkor lenne tablettás, elvitelre. Jó, de tényleg, hogyha most komolyan gondolkodsz, akkor mit olasson be a kertedbe?
3: Gyógyszertár, az például praktikus lenne.
2: Igen.
1: Nem rossz.
2: Az igen.
1: Bejön a patika?
3: Aha.
1: És akkor ugyanúgy van minden gyógyszer, nem is annyira nehéz, mert ezt ugye lehet tárolni a kamionon is.
2: Meg vannak ilyen hűtős kamionok, amiket ugye hűteni kell gyógyszerek például.
1: Lehetne ez a praktikus patikus.
3: Aztán begújul,
1: és akkor kezel.
3: És figyelj, tényleg olyan gyógyszerek, amik úgy kellenek. Tehát, hogy fájdalomcsillapító, esemény utáni tabletta. Hát,
2: hát az a jó, az a legfontosabb, de akkor éjszaka is mennie kell.
1: Este megállna a szórakozó helyek mellett, rá lenne írva, hogy lekezellek.
3: Az már egy másik, az egy másik
2: műfaj. Az egy másik autó.
1: Nagyon jó, ezt nagyon érzem.
3: Manapság is van házhoz menős állítólag.
1: Ezt nagyon érzem.
3: A piros honfoglalón kell keresned.
1: Andi, neked valami vágy, mondjuk egy ruhabolt? A kedvenc ruhaboltod, hogyha megállna?
2: Lehet, hogy lemennék.
1: Milyen zenét játszon egy ruhabolt?
2: Fogalmam sincs.
1: Az biztos, hogy a patikus, az Dr. Béres játszon. De a ruhabolt, mi legyen a ruhaboltban?
3: Milyen zenét?
1: Mit társítasz? Mi az asszociációt, hogyha ruha vagy, hogyha divat jön be?
3: Hát valami aktuális. Hát mindig aktuális a divat is, tehát aktuális lágereket.
1: Mindig friss láger.
3: Jön a, mitől a Gucci Home.
2: De mindegyik egyébként azt játszik.
1: És akkor elől a kamionos fülkében ott lenne a pucérnőstöröl közül, a mögött föl tudod próbálni a ruhát?
2: Persze.
1: Mindig aktuális divatok. Én tudjátok, mit adnék nagyon, hogyha jönne? Én tökre utálom azt, hogy meg kell állni és be kell menni egy benzinkútra tankolni. Képzeld el azt, hogy a kerted előtt megállna a benzines, mint a Forma 1-ben, ott megtankol, kifizeted és viszlát szevasz.
3: Sőt, házhoz jön a gumicsere is, nem? Az is úgy, mint a Forma 1-ben.
2: Az jó lenne mondjuk.
1: Jó, ugye?
3: És pár másodpercet megkapják.
2: Azt tudnám értékelni.
1: Most röhögni fogsz, de én Budapesten pont most találkoztam egy olyan céggel, azt hiszem a BSV-nek mosták le a buszát egy ilyen reklám videóban, hogy autómosás házhoz jön.
2: Az van, az igen. Az már régóta van.
1: De nekem ez új volt most, hogy ez úgy meglepett, de hogy nekem ez még tud újat hozni.
3: Igen. Az van, de lehetne akkor ezt még tovább fokozni, hogy házhoz mennek, és nem csak az autót mossák le, hanem bárkit meg is fürdetnek. Gyereket, anyukát, apukát.
1: Ez jó, és akkor olyan
3: apukát helyeken, és a csini bikinis lányok, ahogy az autót mossák.
2: Ja, tényleg.
1: Olyan helyeken, ahol nem szoktak fürdeni.
2: Amúgy ilyet lehetne. Hogy csinos nők mossák a kocsidat. Szerintem az népszerű lenne.
3: Drága hallgatók, lehet, hogy elindítjuk ezt az üzletágat is, úgyhogy ha van rá érdeklődés, akkor írjatok, és mi pedig küldjük Andit és Kittit.
1: Ez lesz a forró drót. Engem mostak le Axos lányok a szigeten, azt meséltem már, panaszkodtak, hogy a franciák büdösek.
2: És téged, azért mostak le téged.
1: Mindenkit, ez egy akció volt.
2: Mert a franciának nézel kézbüdös voltál.
1: Nem, abban az évben az Axos lányok mosták ott az embereket a szigeten, az volt a fürdés. Be lehetett sorakozni ilyen szivacsal.
3: Na, de meg a forraxos lányok
2: fognak. Ja.
1: Roland, te tényleg akarsz egy intim shopot?
3: De tehát, hogy is.
1: Az is bejöjjön néha a kertbe?
3: Mondanám, hogy értem, de nem voltam intim shopot.
2: Az a baj ezzel egyébként, hogy oda nem nagyon szeretnek bemenni szerintem az emberek személyesen, és egy ilyen helyre se. Tehát, hogyha úgy kijönne a házhoz, se szívesen, mert akkor meg már a szomszédok is tudnák.
3: Igen, nem az van, hogy lemész maszkba, hát, hogy ismerés, mert mindenket ott laksz.
2: Igen.
1: Akkor mi működne még? Mi az, ami jó lenne, hogyha házhoz jönne? A fagyira nagyon rámentek, de ugyanilyen alapon szerintem lehetnének ilyen más friss termékek is. Tehát nem tudom, a hentes.
3: Vagy banki ügyintézés. Házhoz jön a banki ügyintézés. De az most hát már nem fáj, megvan, a applikációba csinálod. Tehát azt nem kell igazából.
1: Vagy hogyha csak menne egy autóval egy ezermester minden nap a környéken, és tudnád, hogy éppen mit csöpög, mi folyott el, mit kéne.
3: És bármit megjavít.
1: Na, ez jó. Na, ez látod, praktikus lehetne, igen. De hogy van ennek értelme? Tehát, hogy ilyen, mit tudom én, megy körbe az informatikus, beugrik, megszereli?
2: Hát azt ennek nem tudom. Annyira nem. Inkább az élelmiszer az szerintem.
3: Ó, várják, Kristófnak megint nagyon, mindig övé a nap kommentje mostanában. Jöhetnének házhoz a visszaváltós palackokért. Az ja, is odaadnám,
2: tényleg.
3: Azt mondja. 40 ért. Mennyire jó.
2: Tényleg egyébként.
1: Ezt csinálják vidéken, csak ezt betiltották amúgy. Voltak ilyen élelmesebbek, akik felvásárolták olyan helyeken, ahol nem volt ilyen automata 30 forintért a palackokat, meg 20ért.
3: Igen,
2: hát jó, mondjuk igen, ez egy kicsit illegális, de hogy...
3: Igen, van itt még üzenet, nálunk jár a faluban a gázfutár, zöldséges fagyiskocsi, meg ugye a vasas express, de ők inkább vételi szándékkal. Hát igen, az kicsit ilyen non-official szerintem. Ja, de mondom, ez a visszaváltós, ja, ez még egy határozottan jó ötlet.
2: Ádi, rajta maradtam.
1: Rajta maradtam a szóvicem, valaki szedjen le, mentsetek,
3: meg segítsetek. És nagyon sokat lesz adásban, tehát hogy
1: sokáig maradok. Jó, de akkor szerintetek az ilyen mozgóboltoknak van létjogosultsága, van értelme? Rászokik az ember, ha
2: szerintem
1: van?
2: Szerintem vissza lehetne vezetni egyébként, mert úgy, ahogy most az online vásárlásra rátértek az emberek, szerintem ezt is vissza lehetne hozni, mert kényelmesebb. Tehát, hogy szerintem vissza lehetne ezeket hozni,
1: lenne
2: csak utána...
1: kocsi, egy sín.
3: Igen, vagy gyerek, tényleg egy ilyen kínai bolt, ahol minden van.
2: Igen.
3: Tehát, hogy van olyan kínai bolt, én azt éreztem, bementem, hogyha én itt azt mondanám, hogy én tankot szeretnék venni,
2: azt is
3: akkor venni. Fél óra alatt pult alól azt is intéznének.
1: Milyen lenne egy konditerem, ami megáll, azt mondod, most fél órát edzel, addig ott áll,
3: hát
1: és akkor megy tovább.
3: Edzővel, ugye? Úgy érkezik?
1: Aha.
3: A sofőr egyben a személyi edző.
1: Vagy egy kerti wellness. Beparkol hozzád, egy órára megvehetsz egy jacuzzit.
3: Egy mobil jacuzzi.
2: Vagy elég az, hogyha csak az utcádba megáll. Érted? Mert akkor is úgy van, hogy azért közel van.
3: Hát jó, csak nálunk ilyen lejtős az utca, a lenti részen álljanak meg, mert elfáradok, mire fölér.
1: Vagy egy pszichológus, aki mit tudom én, amíg végigér az utcán, addig kezel, addig kell megoldanod a problémát, akkor lesz.
3: Egy sétáló pszichiáter?
2: Ja, igen.
1: Hát ebből az egészből szerintem, ami most itt történt, a legjobb ötletünk a gyógyszertár. Akár szerintem még orvos is lehetne így.
2: Állatorvos.
1: Aki szűrővizsgálatok, bármi. Tehát, hogy akinél ilyeneket lehetne elvégezni.
2: Meg állatorvos is szerintem.
3: Vagy igen, arra is lenne, igen.
1: Nekünk volt a teljes kocsi. Tényleg volt a teljes kocsi, lehet, hogy ezért szólt a ting-ting dalt, amit az előbb dúdoltam. Csak lehetne olyan, hogy oldalt kiállnak a tőgyek. És akkor mindenki tud magának fejni.
3: Látod, és akkor az Intim Shopnál mi járnak jó adalra?
2: Ja, írjatok, de tényleg.
1: Írjatok
2: és
1: még
2: az
1: üzeneteket.
2: És az is kihúzható lenne.
1: Mindenki húzogasson, amit akar. 0629189185, Buenos Forgen.
0: A műsor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
2: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
3: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes ajánlattal várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és ami

0: Morgan. Fél hét után 5 perccel, Buenos Morgan. Jó reggelt mindenkinek, hello!
1: Pajzán pénteket, pajtások, szevasztok!
0: Tényleg?
1: Hát most miért ne?
0: Azt ünneplünk, jó van. Na figyelj, pár dolog itt kezdésnek rögtön az elején. Hallgattam a Best of-unkat, egyrészt nagyon szórakoztató volt. De nem ezt akartam mondani.
1: Örülök, hogy tetszettél magadnak, igazán örvendetes ez a dolog.
0: Azt akartam mondani, hogy tegnap átjöttek anyáik, és kiderült, hogy én sokkal jobb gyerek vagyok, mint gondoltam.
1: De eddig is tudtuk, hogy te jó fiú vagy.
0: Egy kicsit, bár ezzel gondolom mindenkit meglepek, a boltos játékról szeretnék mesélni.
1: Na, igen, szóval hallottál magadról friss sztorikat?
0: Igen, én azt hittem, hogy az úgy volt, hogy én boltosként be akartam nyúlni a terméket. Tehát, hogy én, amikor jött a vevő, azt mondta, hogy kettőt kérek, és én azt mondom, hogy egyet kapsz. Anya elmondta, hogy nem, én egészen máshogy közelítettem meg a témát. Úgy kezdtem rögtön, hogy játszunk árulósat, én vagyok az áruló. Tehát, hogy valahol ebbe a pozícióba helyeztem magam.
1: Tehát te megelőzted a TV csatornát ezzel a műsorral, meg ezzel
0: én megelőztem, én ez is egy tény, és aztán
1: de
0: utána...
1: nyugtass meg, várjál, te ott volt a vona Gábor? Te is eljátszottál?
0: Persze. Tudod, ha elindul a vona. Na, de hogy az van, igen, ott ment az a árusítás, mert egyre jobb. Ment az árusítás, ki van a vonalban? Szóval ment az árusítás, és kértek tőlem egy kiflit, és én azt mondtam, hogy kettőt kapsz.
1: Tulajdonképpen én téged vennélek föl egyébként eladónak. Tehát ha lenne egy boltom, figyelj, tök jó.
0: Ugye milyen rendes vagyok?
1: Olyan volt kicsit egyébként, mint a csemegepultosok. Tehát ez a kérek húznak a párizsit, 28 lett, maradhat.
0: Na, nagyjából ebben a stílusban nyomtam, igen. Jó, figyelj, hát egyelőre nincsen boltom, érthetetlen okokból kifolyólag.
1: De figyelj, mondom, hogy nyitok egyet, gondolok rád. Egyébként ezt oktatják vajon ilyen kereskedelmi iskolákban? Ez a rakjunk föl rá több terméket, és akkor mennyi plusz bevétel jöhet össze? Hát most gondolj bele, hogy mi törvény a csemegepulthoz mennyien állnak oda mondjuk egy ilyen hipermarketben, vagy egy szupermarketben egy nap. Hát szerintem több százan, ugye?
0: És többnyire azt mondják, hogy maradhat, nem?
1: Persze, egy pár dekán azért úgy szerintem senki nem akad fönn. Na most, ha belegondolsz, hogy mit tudom én, egy 200 embernél, ha csak mondjuk simán oda teszel ilyen, nem tudom, 5 dekát, akkor az pont 1 kiló plusz.
0: Szerintem ez teljesen jó, egyébként így is hízom el. Tehát, hogy csak egy kicsivel többet mindig, és akkor az csak 1 kiló plusz, ez ami hétvégére már 3 kiló plusz, tehát hogy ez tök jól működik.
1: Aha, csak az a baj, tudod, hogy te nem 5 deka sajtot kérsz általában az ebédedre pluszba, hanem nagyjából 25-öt.
0: Jó, de igyekszem kalóriaszegény dolgokat kérni a sajt alá. Mindegy, az a lényeg, hogy szerintem azt tanítják, hogy kevesebbet sose adj. Tehát, hogyha megfigyeled, akkor az nem hangzik el, hogy kevesebb lett oké, hanem mindig a több maradhat. Tehát, hogy szerintem ezt tanítják, nem azt, hogy ezzel trükközzenek, hanem, hogy kevesebbet ne adj.
1: Hát persze, hát most gondolj bele, milyen csalódott vagy. Hát, mint az exeim. Tehát, vársz valamennyit, és kevesebbet kapsz.
0: Még ennyi lett maradhat?
1: Hát, ez ennyi,
0: 3 perc lett maradhat? Soha nem. Jó, igen, értelek, de egyébként szerintem ez az előfutára ennek a hülye borravalós rendszernek, csak ezt már megszoktuk, és ezen nem akadunk ki. Tudod, van ez a P, akármi, ahol kiválaszthatod, hogy 5%, 10%, 15-20, tehát hogy ez a maradhat, ezzel a régi emberre hatottak úgy, hogy ne tűnjön csórónak a mögötte lévő szemében. Ez volt az első lépés. A következő lépés az a támogatjuk 200 forinttal az árva gyerekeket akarja támogatni? Nem. Az úr nem akarja támogatni az árva gyerekeket? Tehát, hogy az volt a kettes, és a harmadik a borra való kérő.
1: Igen, és egy kicsit ez ilyen pofátlan, hogy ezt párszor már beszélgettünk róla, én akkor is elmondtam, most is elmondom, abszolút vállalom, mindenki gondoljon, amit akar. Én, amikor én állok oda a pulthoz, én kérem ki, én viszem el az asztalomhoz az, amit kikértem, én olyan simán, rezzenéstalan arccal nyomok rá a 0% borra valóra.
0: Majd leköpöd az eladót.
1: És még egyet bele is rúgok. Nem, de a 0%-ra simán rányomok, és jelzem, ez így is fog maradni, mert ha én megyek oda, pedig egyébként rám tényleg jellemző, hogy én mindig adok borravalót. Tehát én pizzafutárnak is adok borravalót, felszolgálónak is adok borravalót. Tényleg, tehát nem kell hozzá ilyen hű, extra élmény. Na de ha én megyek oda, akkor nem adok.
0: Oké. Te nagy focis barátom. Hát miért nem mondtad, mi van a Ronaldóval? Hát kitől tudja meg, ha nem tőled?
1: Hát ki nem szarja le a Ronaldót már, bocsánat?
0: Hát már mi moma? Hát azért ahhoz képest, ha milyen pályamunkája van, meg műve, meg nem tudom.
1: Pályamunka?
0: Én,
1: milyen színvonalas pályamunkás? Meg van most ilyen nagyon csúnyára meríroztatott szőkehaja.
0: Ugye én a kézilabdásoknál is a játékos listát szereposztásnak hívom, tehát hogy nincsenek meg a szakszavak.
1: Aha, szereposztó divány is van?
0: Persze, hogy van. Nálunk van, nálatok nincs. Jó, de nálunk van női csapat.
1: Hát mondjuk igen, az ügytelen.
0: Jó, de hogy most akkor visszamondta a válogatotti szereplést. Nem, egy kicsit így bedurcázott, vagy nekem úgy tűnt, hogy
1: be.
0: Hogy őt nem rakták be játszani, és amúgy is nem volt rajta a lista, hogy a következő meccsen majd játszik, és kicsit így összepakolt, kis aranylabdát berakta a zsákjába, becsukta az ajtót, hogy ezt nektek.
1: Hát figyelj, állítólag nem is az, hogy nem játszott, hanem hogy a Jorge Jesus, ő a portugál szövetségi kapitány, ő picit azt mondja, hogy tiszteletlen volt vele, mert állítólag azt ígérte neki, hogy játszani fog, akkor melegített, nem állította be, és utána leültek beszélni, akkor azt mondta állítólag, de hát ezek tudod, mind ilyen pletykák, értesülések, azt mondta a Cristiano Ronaldónak, hogy a sajtótájékoztatón el fogja mondani, hogy hibázott, bocsánatot kér, és ott meg homlok egyenes mást mondott, ott meg azt mondta, hogy ő a főnök, ő a szövetségi kapitány, ő dönti el, kijátszik, pont. Na és állítólag ezen rágott be a Ronaldo, tehát nem azon, hogy nem játszott, hanem hogy teljesen mást kommunikált a szövetségi kapitány felé, mint a közönség felé. Teszem aha. hozzá, szerintem akkor sem ez a megoldás. Egyébként meg, hogyha a portugál szövetségi kapitány ezt tette, akkor azért róla is masszívan megvan a véleményem. Sőt, de... róla masszívabban megvan a véleményem.
0: Ez nem olyan, mint a nagyapám meg a rendőrök, hogy amikor nem találkoznak, akkor mindig ilyen nagy fiú volt ebben, hogy rohadt rendőrök, és amikor megállítottak, akkor jó napot, biztos úr. Nem. Tehát, hogy a Ronaldóval szemben nem meri kimondani azt, ami egyébként már mindenkinek ott volt az ajkán. Tehát, hogy én ma reggel megnéztem egyébként, és tisztelve az ő karrierjét, tényleg semmi bajom nincsen vele, tehát nem ezért mondom a dolgokat, de hogy lehet, hogy neki már néhány éve észre kellett volna vennie, hogy innen kell kilépni, vagy itt kell azt mondani, hogy köszönöm szépen az éveket.
1: Igen, ezzel együtt azért azt is tegyük, hogy én nagyon nem vagyok a Cristiano Ronaldónak rajongója, szóval tisztelem azt a munkát, amit beletett, meg ahová eljutott, mert ő azért nem a született tehetség kategória, nyilván, de tehetséges, tehát nem azt mondom, hogy nem, csak nem a született zseni, akkor így mondom, az a Messi, aki a született zseni.
0: Jó, de ő meg belerakta a melót.
1: De a Cristiano Ronaldo kőkemény melót rakott bele. Így
0: nekem
1: van.
0: Ez többet ér.
1: Így van, és ezt abszolút lehet tisztelni. Tehát hogy ezzel egyébként semmi gond nincsen, csak ugye emellé azért van egy olyan habitusa, ami erőteljesen megosztó. Azért az ő fizikumával, meg képességeivel, én azt gondolom, hogy ebbe a portugál válogatottban a mai napig be lehet férni. Tehát ezzel nincsen gond. A gond inkább azzal van, hogy azért neki van egy igen masszív egója, és úgy tűnik, hogy ez meg nem annyira találkozik korrektséggel így a szövetségi kapitány részéről, és a ketten így... Tehát azért az, hogy nem működik, hogy két ember, tehát egy szövetségi kapitány, meg egy játékos leül és nem tud megbeszélni egy dolgot. Várjál. Akkor ott valami nagyon csúnyán félrecsúszott.
0: Messi visszavonult már?
1: A válogatottól?
0: A válogatottól.
1: Neki most a napokban lesz a búcsú meccse a válogatottól.
0: Tehát akkor lesz búcsú meccse, mondjuk az egyel elegánsabb, és most én megnéztem direkt reggel az Instagramját Ronaldónak, és az a helyzet, hogy ez azt mondta, hogy most elköszön a válogatottól most, tehát hogy nem mondta azt, hogy örökre vége, de hát gondolom, vagy én úgy érzem, hogy nála is ez egy ilyen befejezés.
1: Nem, ez nem hivatalos. Tehát,
0: szerinted vége?
1: Ő ezt nem mondta ki, ő most elment a válogatottól, de nem mondta ki, hogy soha többet nem játszik.
0: Azt nem, de azt elmondta, hogy most itt hagyja a válogatottat, és mindenkinek szurkol.
1: Hát,
0: kivétel nélkül.
1: Nézd, azért szóval nem fiatal már, hogyha marad még egy ideig, ennél a szövetség kapitánynál szerintem ő többet nem fog játszani, és hogyha marad még egy ideig, akkor nyilván már kimegy abból a szakaszból, hogy ő játékos legyen, tehát onnantól kezdve már akkor nem láthatjuk szerintem a portugál válogatottban.
0: Egyébként nem baj.
1: Ez egy ilyen időszak, tudod, tehát, hogy azért a Ronaldo is elköszön a válogatottól, a Messi is, nyilván egy kicsit más hang nem valóban a kettő, ahogy lehetne a két játékos szebben búcsúzik.
0: Lehetne szebben vége a dolognak, de igen, tehát, hogy az a teljesítmény, amit letett az asztalra, az a nagyon-nagyon sok gyerek, aki miatta focizik, na mindegy, de tudjuk, hogy a pufi Ronaldo az igazi.
1: Ez így van, abszolút.
0: Mindenkinek az igazi. Na utak, figyelj, mielőtt olvassuk az SMS-eket, én reggel ma Mad Max-eztem, tehát élet-halálharcot folytattam Budán egy volán busszal. Én ilyet még nem láttam. Nem tudom, te megélted-e már azt az élményt, hogy két sáv van, és elhaladsz egy busz mellett. Mögötte jössz, de elhaladsz mellette, mondjuk 50-en lehet menni, ő megy 55-tel, én 60-nal elmegyek mellette, mert egyszerűen nem akarok egy busz mögött jönni. És megelőztem, de semmilyen gyorsulás, villogás, ilyesmi, és a sofőr ezt versenynek vette. Tehát szerintem neki ott belilult a feje, és úgy érezte, hogy neki ezt meg kell nyernie, és onnantól körülbelül egy kilométeren keresztül ilyen 10 centire a fenekemtől jött, villogott, mindenféléket csinált, tehát így megkattant, és a következő piros lámpánál, ahol egymás mellé kerültünk, ő legyorsult engem egy volánbusszal. Hát tényleg, mert szerintem úgy vette, hogy én is versenyezni fogok, de én meg nem vagyok az a típus, nekem ez nem erről szól. Legyorsult, és bement elém, és onnantól ment 70-nel. hogy ez milyen lélektan, vagy ez már reggel itt tart a buszsofőr, vagy ő csak játszadozott, mert én az ideget láttam benne.
1: Tudod a koffein, nem tudom, ezután üzennék Bélának a sofőrnek, nem te vagy az új Schumacher. Nem, hát nem akarjuk elrontani gyermekkori álmaidat, de nem te vagy, és nem egy volánbusznál kell ezt így kiteljesíteni.
0: De hogyha azt hitte, hogy engem ez megaláz, vagy nekem ez az egómban sebet üt, vagy nekem ez fáj, akkor abban nagyon tévedett. Csak azon gondolkozom, hogy erre így emberek így rákattannak, és akkor most verseny van, és le kell nyomnom a buszt? Hát nem áll.
1: Hát biztos, hogy vannak ilyenek, tehát annyi kretén van az utakon.
0: Ráadásul szomorú busz volt, tehát nem szállított utasokat, ott volt rajta a szomorú smiley.
1: Na, hát akkor ezért, hát kellett neki valami boldogság.
0: Kellett neki kívás.
1: Valami kis adrenalin a napjába. Te meg elvetted tőle, látod? Még egy jó kis gyorsulási versenybe se voltál benne. Pedig lehet, hogy összejátszott volna a kerületi rendőrökkel, és várták, hogy akkor lágyorsulj, ajopá, meg is büntettek
0: hát gyorsaktásért. Ott ültek rajta a rendőrök, nem? Ádi, leírtad minden napom, írja Gyula. Jó van, halló, egyes úton Tatarcakalonvonalon erős forgalom. Mindenki előbb indult el, mint ahogy felkelt volna. Többet bénázunk ma, mint egy sima átlag pénteken, amúgy kamionok lépten nyomon balesetmenteset, írja Gyula.
1: Igen, M1 Pestől Tatabányáig nagyon jól autózható Pest irányába is jól halad a forgalom. Rövid nadrág még kitart, ezt írja Zsolt. Neked, Ádi, igen, neked is kitart, ugye?
0: Kitart, persze.
1: Nekem már rég nem, tehát én már elengedtem gyerekek, nem is értem ezt.
0: Még jövő hétre is. Short forever.
1: Short, na abba gyere, akkor megyek haza, az biztos, akkor egyedül vezeted a műsort. Megjössz itt ilyen üzében kis szűk sortocskába.
0: Ja. Na azt nézem közben egyébként, hogy így nagyjából ezek a hírek az utakról, én amit tapasztaltam, az tényleg ez sokan voltak, annyira nem volt gáz egyébként ma reggel, leszámítva a kis volános incidensemet.
1: Ja, na nézem közben az utakat, meg hogy látunk-e bármit. Hát figyelj, tegnap azért ez a forgalmi rend átalakulás az M1-esen megtette hatását.
0: Igen.
1: Mert hát azt láttam, hogy folyamatos torlódások, szakaszos lassulások.
0: Ja, hogy negatív hatása.
1: Igen, aki tehetett, az inkább került. Ma úgy tűnik, hogy tényleg egyelőre minden rend van, ugye átépítették a terelést, ha valaki lemaradt volna róla, az 55-ös és a 33-as kilométer között, most már Pest felé egymás mellett megy a két sáv. Tehát ez a fő változás, aztán lesz itt még más is. Ott azért Mány magasságában látok az M1-esen egy erősebb forgalmat, ott lehet, hogy van egy pici torlódás, socska, de úgy tűnik, hogy egyelőre semmi vész. Reméljük, hogy balesetmentes napunk lesz, mert nem hiányzik így a hét zárásaként. Ez már legyen egy ilyen szép nyugis nap, itt a hétvége, mindenki élvezze.
0: Jó, legyen így. Egyébként 9 fok van ebben a pillanatban, de ma is délutánra melegebb lesz, 25-öt érünk majd el, tehát a rövid nadrág a délután tekintetében abszolút indokoltnak mondható. Egyébként marad a jó idő, egészen jövő csütörtökig akkora mondanak esőt, és majd szépen lassan lehűlést. Szóval tulajdonképpen így az október, hát mondjuk azt első fele, az így el fog suhanni ebben a jó időben.
1: Így van, na miről beszélgetünk? Beszélgetünk a halálbüntetésről. Csak hogy egy nagyon vidám témával indítsunk. Nem, hát ugye ez a Krista Pike story, ez most hatalmasat megy, szerintem nagyon sokakkal szembe jön. Egy ilyen nagyon kaotikus történet, hogy őt megpróbálták kivégezni, két méreginekciót élt túl. Na, ebből a sztoriból fogunk kiindulni, aztán hát nyilván itt nem a méreginekció beadásáról fogunk azért beszélgetni.
0: Ebből én gondoltam, de mindegy, igazából...
1: A rossz munkavégzés felé fogunk majd elmenni, mert hát nyilván itt azért valami nagyon nem stimmelt. Hallottunk már ilyen történetet, hogy nem jött össze a kivégzés, csak azért, na, szóval értem én, hogy minden munkakörben lehet hibázni, itt egy picit látványosabb.
0: Igen, és képzeld el, hoztam olyan helyzeteket, amikor egyértelműen rosszul végzik valakik a munkájukat, ennél talán egy picit szórakoztatóbbakat, tehát hogy így viccesebbeket, és arra foglak majd kérni téged Andival, hogy segítsetek el dönteni nekem azt, hogy melyik munkavállalót rúgnátok ki, és melyik maradhatna pozícióban. A másik témánk pedig 8 véletlen felfedezés lesz, ami örökre megváltoztatta a világot. Ugye előfordul az, hogy tudományosan kitalálnak emberek találmányokat, és aztán azt még használjuk, de előfordul az is, hogy véletlenül összekevernek két vegyületet, és kijön belőle például a kóla. Nem tudom, hogy ez pont így volt, ez szerintem amúgy nem, csak a pindurpanduroknak eszembe jutott az X vegyülete az elejéről.
1: Azért nagyon jó asszociációid vannak, tele vagy férfias asszociációkkal. Mi a tényleg, a pindurpandurokat te néztél?
0: Miért nem? Te nem? Márhogy te nem néztél ilyeneket?
1: Hát biztos készült belőle olyan alternatív verzió, amit tetszene, de alapvetően a rajzoltat azt nem annyira követtem nyomon.
0: Na jó, tehát nagyjából ez fog történni, és mivel péntek van, ezért játszani is fogunk, a fejünkre rakjuk a cetliken a híres karaktereket, és akkor ki kell egymásról találnunk, nem, magunkról találnunk, hogy kik vagyunk. ez történik majd, meg egy sima péntek, tehát ilyen, szerintem ilyen csillesen beleszállunk most ebbe a hétvégébe.
1: Így van, ez lesz tehát ma egészen 10-ig, aztán utána a folytatásban ma is a tegnapi ilyen úgymond rendhagyó nap, úgyhogy felezzük majd a koktélt, hallhatjátok Ádit is, aztán engem is, meg nyilván majd engem a Beatben is, szóval ez lesz így, ami vár ma rátok. Ha van útinfótok, vagy bármi egyéb, akkor az jöhet, SMS és Viber számunk 0620 978 978.
2: Mosolygós reggelt, vagy ahogy mi mondjuk,

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Sporoljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
2: Tataiak, figyelem! Ha azt hittétek, már mindent végig kóstoltatok, akkor van egy meglepetésünk. A Fudórán mostantól még több étteremből rendelhettek. Fedezetek fel új kedvenceket, vagy rendeljétek házhoz a jól bevált ízeket. Fudóra, mert jól esik.
3: Munkahelyet keresel?
4: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Havi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
5: Itt van az ősz, itt van újra! Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Idén is sok program lesz a szervdonációs és transzplantációs világnapon. Heves esőzések sújtják a görögországi Krétát, fejlesztik az Almásfüzitő és Komárom közötti vasúti szakaszt. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, jönnek a részletek. Idén is országszerte sportrendezvényekkel, megemlékezésekkel és közösségi élményekkel hívják fel a szervadományozás fontosságára a figyelmet az október 10-én megrendezendő szervdonációs és transzplantációs világnapon. Az idei október 10-i donornap egyik célja, hogy az egészségtudatosság, az önrendelkezés és a társadalmi felelősségvállalás szemszögéből hívják fel a figyelmet a szervadományozás jelentőségére, mondta Mihály Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatója. Kitért arra, hogy a legfrissebb felmérés szerint Európában és Magyarországon is a legtöbben támogatják a szervadományozást és transzplantációt. Heves esőzés és erős szélfúvások sújtják a Görögország déli részén fekvő Kréta szigetét, árvizeket, földcsúszamlásokat, járhatatlan utakat okozva. Rétimnoki kötőváros térségében egy 80 éves pásztornak szerda este a viharban nyoma veszett, a tűzoltók már csak a holttestét találták meg egy vízmosásban a Juakla közelében, jelentette az ANA görög hírügynökség. A heves esőzések következtében a sziget több részét árborította, utakat és házakat öntött el a víz Rétimnóban és Iráklióban. A krétai hatóságok vasárnapig vörös figyelmeztetést adtak ki a turisták által kedvelt szigetre. Fejlesztik az Almásfüzitő és Komárom közötti vasúti szakaszt. A beruházás keretében teljesen megújul a mintegy 13,6 kilométeres pálya, a korszerűsítés pedig lehetővé teszi a 160 km/órás sebességet is, közölte közösségi oldalán Árvai Nikoletta, a térség országgyűlési képviselője. Közlése szerint Szőnyben és Almásfüzitő felsőn új, akadálymentesen használható magas peronok épülnek, Szőny megálló helynél liftes, gyalogos felüljáró, valamint B+R és B+R parkoló is készül. Az egyes főút vasúti kereszteződésénél a Sorompót új közúti felüljáró váltja fel, emellett több gyalogos és kerékpáros kapcsolat is megújul. Az Országos Könyvtári Napok alkalmából író-olvasó találkozó lesz a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtárban. Október 6-án 18 órakor Szlavicsek Judit érkezik a városba. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás.
1: Ma folytatódik a száraz napos idő, kevés felhő lesz az égen, 20 és 25 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: kezelője is. A mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen mindenkinek, 7 óra múlt 5 perccel a Forrás Rádió ébresztő csapata jelentkezik, benne az Ádi meg a Roland, ez utóbbi most a mikrofon mögött velem szemben.
3: Jó reggelt, szavaztok, friss.
2: Micsoda lendület.
3: Friss útinfo, nem közben koncentráltam. Pasi vagyok, nehéz egyszerre két helyre figyelni.
2: Jó reggelt, na, kívánok kedves hallgatóink.
3: A vízállás. Legfrissebb útinformációkkal jelentkezünk. Kisbér után a 81-es főúton Vértesket hely elágazásánál útfelújítási munkák akadályozzák a forgalmat. Köszönjük Istvánnak, hogy ezt jelezte nekünk.
2: Mondhatom a kedvencemet? Figyelj, SMS. Jó reggelt, jó reggelit. Tatabánya Solymár között napi szinten megy a túlélős Temus Forma 1. Azokon a Bamako-rallis is utakon nagypapakorú teherautók szociál maradványok részvételével, szóval csak óvatosan, Boriszka. Tök jól megírta a hazautamat.
3: Te is ezt szoktad érezni?
2: Aha, igen, és most már a záróvonalat sem veszik annyira komolyan, tehát ahol lehet, ott előz, aki tud, meg amúgy is, tehát most tényleg a kamionok is lejöttek, szerintem megelégelték azt, hogy az M1-esen nem lehet haladni, szóval durul az egyes is, ott is a helyzet. Ja.
3: Egyébként azért, igen, tehát ez nekem nagy kedvencem, záróvonalnál beláthatatlan résznél, tehát amikor ott kell előzni, na, ahhoz úgy külön tudok gratulálni. Továbbra is azt látom, hogy az M1-esen nagyjából rend van, van azért egy erőteljesebb szakaszos lassulás, mondjuk úgy, Mány magasságában, úgyhogy arrafelé azért ezzel számolhattok, tehát így Óvarok után, még Herceghalom előtt, aztán egy picivel később is Biatorbágy magasságában, de ez tényleg nagyon kis lájtika. Alakulgat a forgalom környén, Tatán, egyelőre Komárom és Esztergom egészen nyugisnak tűnik, meg még Tatabánya is.
2: Az időnk pedig rózsás lesz, most még 10 fokot mérünk, de délutára 25-öt is elérünk majd, aminek nagyon lehet örülni. És hát megérkezünk ahhoz a rovathoz, amit már annyira vártam, mert tudod, kik ünneplik október 2-án a nevük napját? Hát a Petrák! Isten éltessen, drága szerelmem, feleségem, boldog névnapot neked!
3: Boldog névnapot az összes Petrának.
2: Igen. Ismersz Petrát?
3: Sok Petrát ismerek.
2: Tényleg persze. Sokat?
3: Igen.
2: És többnyire barnahajúak? Tehát ugye van ilyen, hogy a Petrák barnahajúak, vagy... Szőke Petrát
3: nem ismerek, Szőke Petrát ismerek, Barna Petrát is ismerek, igen, tehát én sok Petrát ismerek. Ez egy elég gyakori név szerintem.
2: Ennél egyel gyakoribb név a Berengár, szóval őket is sok szeretettel, meg hát Örs, az egy jó név egyébként, a Buda Örs.
3: Igen, aztán Mahatma Gandhi 1869-ben ezen a napon született, az indiai függetlenségi mozgalom és az erőszakmentes ellenállás legismerte valakja.
2: 1951-ben született Sting, a The Police egykori front embere, Every Breath You Take, mondjuk csak ezt mondom, de hát igen, ott van a Fields of Gold, ahogyan ő mondja, vagy ahogyan ő ejti. Englishman in New York, 75 éves lesz, brutálisan jól tartja magát. Tehát, hogyha megnézed, én néznék ki úgy 40 évesen, mint ahogyan ő néz ki 75 évesen.
3: És tudjuk jól, hogy a fia nem jött ki rossz fiával, legalábbis a jó barátokban.
2: Hát ez van.
3: Ugye? És ezért nem kapott a Phoebe indián jegyet.
2: Nem lehet minden tökéletes, na.
3: Ugye?
2: Az mi, amikor kérdezi, hogy a jegy, amit szerzett a rossz neki, az 50 méteren belül van a színpadhoz képest, mert kapott távoltartási végzést. Ez a zseniális.
3: Igen. Aztán 1969-ben ezen a napon született Selmeci Roland, tragikus sorsú magyar szinkronszínész. Ugye ő 2008 óta már nincsen köztünk,
2: de volt már
3: Brad Pitt és Antonio Banderas rendszeres magyar hangjaként is ismerté vált annó.
2: 1950-ben megjelent az első Peanuts képregény, ugye ebből mi annyit tudunk szerintem, hogy Charlie Brown meg Snoopy, tehát talán ez így Magyarországra is eljött. Charlie Brown az ilyen amerikai nagy dolog, főleg karácsonytáján, Snoopyt meg azért mi is ismerjük.
3: Aztán megszületett a valódi televíziós kép egyik nagy áttörése 1925-ben, mert hogy ezen a napon sikerült először árnyalatos, mozgó televíziós képet továbbítani.
2: Roland már utalt rá az erőszakmentesség nemzetközi napját. Ma ünnepeljük, hogy a Gandhi születésnapja miatt, ez egy ENSZ világnap.
3: Aztán World Smile Day van, a mosoly világnapja. Hey. Tessék mosolyogni ma sokat, az amúgy is egy nagyon-nagyon klassz dolog. Én imádom mosolygós emberek között lenni. Szerintem nagyon-nagyon sokat számít segít, hogy, tényleg, hogy hogyan állunk így a világhoz.
2: Az a legjobb azt kipróbálni, hogy valaki ilyen tök komoran megy valahol, és rámosolyogsz. És az esetek nagy százalékában visszamosolyog, vagy ha nem, akkor neked lesz még jobb a kedved amiatt is, hogy miért nem mosolyog, és milyen mufurc.
3: Igen, vagy ha ne adj Isten egy rosszabb napján az Andit kapjátok el, így akkor lehet, hogy megüt. De jó, általában visszamosolyognak szemben.
2: Na, hát igen.
3: Igen, szóval mosolyogjunk. Mosolyogjatok hétfőn reggel, és az egész világ idiótának tart.
2: Hallod? Azt nézem a következőt, azt én úgy olvastam elsőre, hogy a használt állatok világnapja. Ma van a használt állatok világnapja. Igen. Nem, haszonállatok világnapja.
3: Igen, te használt kutyáról is értekeztél a héten már. Igen. Aztán a téves elítélések nemzetközi napja van.
2: Ez amúgy milyen? A téves elítélések napján fogunk a méreginjekciós nőről beszélni, akit nem tévesen ítéltek el.
3: Igen, de... és egyébként, figyelj, nekem pont ez jutott eszembe, hogy így a halálos ítélet, tehát, hogy a halálbüntetés, az pont ezért egy nagyon necces dolog számomra, mert érted, még egy életfogytig lambol is, hogyha kiderül, hogy valaki ártatlan, akkor ki tudják engedni. De egy halálbüntetés után feltámasztani nem tudnak senkit.
2: Igen, a halálbüntetéssel, mint olyannal én sem értek egyet, pont ezért, amit te most mondtál, de itt elég biztos az, hogy ez a hölgy, ez elég komoly büntetést érdemelne. Most nézegetem itt a hallgatóknak az üzeneteit, majd nyilván ebben az órában még majd átbeszéljük a témát. Itt van olyan is köztünk, Marci, aki azt mondja, hogy ez lehet, hogy valamilyen fajta boszorkányság, mert hogy állítólag itt az áldozataiba pentagrammát rajzolt, és hogy lehetséges, hogy ilyen valahogy így kibírta, hogy rá ne hasson ez a méreginjekció. Én nem annyira hiszek ebben a vonatkozásban, de ez is érdekes, hogy tényleg csak annyit előjáróban a hírről, hogy halálra ítéltek egy nőt, aki meg is érdemelte ezt a tetteinek és a helyi jogi rendszernek a nézőpontjából, és nem sikerült, és most küzdenek az orvosok az életéért. Tehát, hogy alapból én ezt a fordulatot nem értem az egészben, hogy itt van egy halálra ítéltünk, akkor miért nem hagyjuk? Tehát, hogy miért küzdünk érte?
3: Á, de ez meg megint egy olyan, jó, ebben majd belemegyünk az óra második felében. Igen, bevallom, a boszorkányságban annyira én sem hiszek, de majd megkérdezzük a témaavatott szakértőjét, Andit is.
2: Jó, az biztos, hogy lesz erről véleménye. De még előtte jön majd a horoszkóp, csak hogy tényadatokkal menjünk ebben az órában.
3: Boszorkányság, horoszkóp, és még egy kis aura tisztítás kellene.
2: Igen, én egy gerincműtétet vállalok, hogyha valaki gondolja, akkor telefonáljon 0629 1898.

0: csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: És aki kettőnk közül messzebb van a csillagoktól, úgy 30 centivel, de mégis... Mégis nagy tudója a műfajnak, az az I.S. Roland, úgyhogy ő mondja.
2: Ez szép volt, az tetszett. Ma valaki váratlanul rád bízhat egy feladatot, kedves Kos. Egy olyat, amiről kiderül, hogy sokkal jobban fekszik neked, mint gondoltad. Ez nők kapcsán is jó hír. Este ne tervezd túl a programot, a spontán ötlet lesz a nyerő.
1: Bika, ma egy régi tárgy, üzenet vagy fénykép előhozhat egy kellemes emléket, és még egy jó ötletet is adhat neked. Pénzköltés előtt számolj 10-ig, mert könnyen hazavihetsz valamit, amire igazából nincs is szükséged.
2: Ezt szerintem sokan űzik így, ha meglátják az akció feliratot. Azaz. Egy beszélgetés egészen más irányt vesz, mint amire számítottál, kedves ikrek, de pont ettől lesz érdekes. Ma különösen jól áll neked a humor, neked is jól állna, hát
1: jó lenne, gyakoroljál
2: sokat.
1: Ordanom kéne.
2: Néha kipróbálhatnád. Még egy kínos pillanatot is könnyedén megmenthetsz vele.
1: Rák, valaki apró figyelmessége sokkal többet jelenthet neked, mint egy nagy gesztus. Délután érdemes rendet tenni egy régóta halogatott ügyben, mert meglepően gyorsan végzel vele.
2: Ma te lehetsz az, kedves oroszlán, aki feldob egy kissé unalmas társaságot vagy munkahelyi helyzetet, viszont nem kell minden történetre rálicitálnod, ma az is hatásos, ha egyszerűen csak figyelsz.
1: Szűz, egy apró hiba vagy félreértés miatt először bosszankodhatsz, de végül még előnyöd is származhat belőle. A nap végén jutalmazd meg magad valamivel, ami nem a hasznos kategóriába teszel, egyszerűen csak jól esik megtenned.
2: A mérleg ma könnyebben kimondja azt, amit máskor udvariasságból inkább magában tart. Meglepő módon ettől nem vita, hanem tisztább helyzet alakulhat ki körülötted.
1: Skorpió, október 10-én érdemes jobban figyelned arra, amit valaki, vagy csak úgy mellékesen valami megemlít, vagy szembehoz veled. Egyébként fontos információ bújhat meg benne, hogyha figyelsz, egy kis környezetváltozás, akár csak egy másik út hazafelé kifejezetten jót tehet neked.
2: Igen, tehát ezt rakd el október 10-ére, ma október 2-a van, hogy ma mit csinálja, halvány dunsztunk nincsen.
1: Ezt nem is értem, döntsd, hogy miért döntsd, október 10-ére jósol.
2: Ezt döntsd el magadnak. Na, kedves nyilas marát, törhet a vágy, hogy valami teljesen újat próbálj ki. Még akkor is, ha csak egy ételről vagy egy új útvonalról van szó, engedj neki, mert a nap legjobb élménye valószínűleg nem szerepel előre a terveid között.
1: Bak, február 2-án egy... Nem tudom, mit csinált ez a jós. Na jó, egy olyan feladatot is gyorsan kipipálhatsz, amit napok óta kerülgetsz, és utána látványosan felszabadulsz majd. Ne töltsd azonban rögtön újabb kötelezettséggel a felszabadult idődet, inkább dőlj hátra egy kicsit.
2: Valaki ma furcsának nevezheti a vízöntő egyik ötletét, de ez most inkább bók, mint kritika. Adj neki időt, mert estére mások is kezdhetik látni benne azt, amit te már reggel észrevettél.
1: Halak, meglepően jól ráérzel arra, mikor érdemes megszólalni, és mikor jobb csendben maradni. Egy este érkező üzenet vagy telefonhívás pedig kellemesen átírhatja a hétvégi terveidet.
2: Na hát tervei, hát Krista Pike-nak nem nagyon voltak mostanában, mert hogy ugye ő egy halálra ítélt, nagyon nagyot megy mostanában a sztoria, két méreginekciót élt túl, ebből a sztoriból fogunk kiindulni, picit talán így körbejárjuk a halálbüntetés kérdését is, aztán elmozdulunk abba az irányba, hogy hát vajon ez rossz munkavégzésnek számít itt most, vagy mi a helyzet? Na szóval Krista Pike történetével jövünk az óra második felében.
1: Amúgy tudod, mit kell csinálni a szomorú hóhérral? Meg kell növelni a napi fejadagját.
0: Egy műsor, ami olyan, mint egy idegesítő szomszéd. Hangos és nem normális.

0: stúdióban két férfi, akik szerint a reggel nem is olyan szörnyű. Persze, ha más csinálja helyettük. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
2: Hello Tatabánya, jövünk Kecskén! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter, jönnek a második világháborús replikák, és a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülői, a sárkok. Lehet majd sétrepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi reptéren. A belépés díjtalan.
3: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Fél nyolc múlt 3 perccel, Buenos Morgan, Andi, Buenos Morgan, Roland, sziasztok, itt vagyunk.
1: Jó reggelt, sziasztok.
2: Jó reggelt. Krista Pike sztoriát hozzuk nektek. Azt gondolom, hogy nem nagyon kell senkinek bemutatni, aki mondjuk a héten nézett híradót, mert eléggé tele vannak vele a hírek. Ugye egy halálra ítélt amerikai nőről van szó, 50 éves, és még 1996-ban ítélték halálra, miután 18 évesen az akkori barátjával együtt brutális kegyetlenséggel megöltek egy 19 éves, hát gyakorlatilag egy korukbelit, és most itt a részletekben nem megyek bele, de eléggé beteg volt, mert hogy itt még dicsekedtek is a tetteikkel, szóval nem nagyon lehet így mondjuk úgy együttérzést tanúsítani szerintem, vagy legalábbis nehéz Krista Pike iránt minden esetre. Hát azért az a ritka eset áll fent, hogy Tennessee államban őt megpróbálták kivégezni méreg injekcióval, nem jött össze, sőt a második injekciót is túlélte.
0: Nagyon durva a sztori. Azt kell róla tudni, hogy ő Tennessee egyetlen női halálra ítéltje volt, és pentobarbitállal próbálták elvégezni ezt az ítéletet, és igazából az történt, hogy a kivégzés tanúi szerint Pike heves fájdalomra panaszkodott, majd nehéz légzés és hangos horkolás hallatszódott. A függönyt, a kivégző függönyt többször is elhúzták, de dr. Joel Zivot orvos szakértő szerint elképzelhető, hogy a szer nem érte el a halálhoz szükséges koncentrációt, és mivel nincsen előírás arra az esetre, hogyha valaki a második adag után is életben marad, ezért elkezdték az életmentést és az újraélesztést. Csak hát ez a probléma, hogy annyira későn kezdték el, hogy itt már

0: akár maradandó agykárosodás is életbe léphet. Akár, és hogy a helyzet morbidságát még tovább vigyük, itt az áldozat édesanyja dühösen reagált, méghozzá azért, mert hogy a méreginjekció nem okozta az 50 éves elítélt halálát. Mennyire szürreális ez a történet, nem?
1: Hát igen, mert ugye az anya szemszögéből ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen lehet, hogy fogyatékos lesz a... Mármint, hogy ugye, hogy nem lesz hát, magánál.
0: Értem, de egyéb esetben meg meghalt volna.
1: Hát meghalt volna, de így megszenved, ugye? Ami nem tudom, hogy melyik a jobb egyébként, tehát, hogy az ő szemszögéből, de én nem értem ezt sem például, hogyha valakit halálra ítélnek, és az a cél, hogy meghaljon, akkor miért kezdik el megmenteni?
0: De pont ezt kezdtem én is megfogalmazni itt Rolandnak reggel, hogy annyi ponton szürreális ez a helyzet, és nekem azt igazolja, nem felmentve a nőt, mert tényleg szerintem üljön élete végéig börtönben. Egyébként én azt gondolom, hogy nagyobb büntetés is ott ülni a élete végéig, mint kicsekkolni az egészből, hogy maga a halálbüntetés ez nem biztos. Sőt, szerintem biztos, hogy nem egy jó út. Én ezt kimerem jelenteni itt az elején, hogy ezzel nem nekünk kéne játszanunk, hogy akkor egy ember életet elvegyünk, vagy sem.
2: Na, ezt akartam kérdezni, hogy ti mit gondoltak egyébként a halálbüntetésről, mert én azt gondolom, hogy például ez egy olyan eset, amikor nehéz azt vitatni, hogy megérdemli. Ugye itt még az áldozat koponya csontjának egy darabjával dicsekedett, még annó az iskolában ez a 18 éves lány, tehát hogy nem vonom kétségbe, hogy megérdemli, csak nekem mindig az jut eszembe, gyerekek, hogy azért a halálbüntetésnél látunk téves ítéleteket. Na most, amikor mit tudom én, kiderül emberekről 10-20-30 év után, hogy ártatlanok, egy életfogytiglani börtönbüntetésből ki tudod engedni, de feltámasztani nem tudod, ha már a halálbüntetést végrehajtották.
1: Igen, de itt is például azért eltelt elég sok idő a halálbüntetés elvégzéséig, tehát hogy lehet, hogy ezért is várnak ennyit, vagy én nem tudom, miért válnak egyébként ennyit egy halálbüntetéssel.
0: Szerintem pont azért várnak ennyit, hogy teljesen biztosak legyenek benne, hogy mi van, mert azért hallottunk olyan sztorikat, amikor úgy végzik el, hogy nem kellett volna.
2: Nem is értem egyébként, hogy tényleg mi kell ahhoz, 30 éve történt az eset. Tehát,
1: igen,
2: hogy 30 év után
1: értem.
2: Kivégezni, tehát, hogy könyörgöm. Én értem, hogy szoktam a magyar adminisztrációt, meg a bürokráciát szidni ilyen szempontból, hogy elég lassú, de hát ehhez képest ez világtempó.
1: De nagyon sok ilyen van, ha ebbe gondoltok, hogy általában mindig várnak azért.
2: Nem lehet, hogy így fellebezések, meg hasonlók, és akkor azzal telik
1: az azért mondom,
2: idő?
1: Hogy ezért is várnak, mert hogy ugye te is mondtad, hogy kiderülhet, hogy például ártatlan.
0: Na igen, pont ez, hogy most óvatosan kell fogalmaznom, mert ezért rúgják ki a palaver műsorvezetőit. De hogy írja Ildikó, sziasztok, én mindenkit kivégeznék, aki gyerekeket bánt, ennyi. És nem felmentve senkit, aki bűnös. De ha csak egyszer rosszul ítéled meg.
2: Igen, egyébként a gyerekekkel kapcsolatos az nálam is kiveri a biztit.
1: Érdekes ez a halálbüntetés egyébként ilyen szempontból, mert igen, lehet benne egy olyan is, hogy tulajdonképpen hát kvázi megmented, vagy nem tudom, tehát hogy a halál a legegyszerűbb dolog ebben, és én inkább azt csinálnám amúgy, hogy bezárnám őket magánzárkába. Mert az a legnagyobb büntetés, amikor a saját fejedben vagy, és nem szól hozzád senki.
0: Szerintem ez nagyobb büntetés, mint kicsekkolni.
1: Azt inkább, mert hogyha mondjuk társaságban van a börtönben, akkor nem feltétlenül lehet az annyira rossz, ha belegondoltok. Attól függ persze, hogy milyen a hierarchia, ezt aláírom, de hogy mégiscsak van, akivel beszéljen, stb. Tehát, hogy azért van társasága, kap ételt, italt rendesen, nem tudom.
2: Minden esetre, igen.
1: Ha bezárod egy magánzárkában a saját fejébe, akkor szerintem nagyobb büntetés az, mint hogyha halálra ítélnéd.
2: Minden esetre az szerintem egy alapvetés kellene legyen, hogy ténylegesen, tehát hogy vannak olyan emberek, akiket nem szabad a társadalomba visszaengedni. Tehát, igen. Hogy ez a minimum, amit meg kell tenni bizonyos eseteknél. A Krista Pályk története is egyébként szerintem klasszikusan egy ilyen, tehát egy igazi, most a szakember el tudja dönteni, hogy pszichopatáról, szociopatáról, mindenesetre olyan emberről van szó, akit a büdös életben nem szabad soha többet kiengedni,
1: igen,
2: a társadalomba.
0: Pontosan valós, hogy tényleges életfogytig, igen, egyet kell, hogy értsek. Minden esetre érdekes az, hogy ez a sztori, ez mennyire felkeltette mindenkinek az érdeklődését. Tehát egy picit úgy érzem magam, mint amikor így kiálltak az agórára és várták a kivégzést az emberek. Tehát, hogy mindenkinek van véleménye, mindenki megfogalmazza azt, és mindenki nézi, hogy mi a helyzet. De most fordítsuk át a témát egy kicsit. Fordítsuk át a hóhér állás pontjára. Mert ugye hát itt tulajdonképpen, hogyha úgy vesszük, akkor ő rosszul végezte a munkáját. Bár egyébként ez is milyen munka, tehát hogy...
1: Hát igen, ez is érdekes amúgy, igen, hogy a hóhéroknak ez a...
0: És nem tudom,
1: ez
0: hogy ki
1: megmaradt azért,
0: az
1: mert ők is hóhéroknak számítanak valamilyen szinten tulajdonképpen, de már nyilván nem így hívják őket.
0: Kicsit olyan, mint a Monty Pythonban, amikor a visszük a hullákat, de még élek!
1: Hát, hogy vagy csak maga a
0: kalapácsoda.
1: Lehet amúgy, hogy nem hibázott, csak maga a szervezete volt olyan a nőnek, vagy én nem tudom, mert egyébként meg hihetetlen, hogy két méreg injekció után még mindig ver a szíve.
0: Tehát, hogy Marcs írja, hogy valami állítólag ők az áldozatukba pentagrammát rajzoltak, ennek nem néztem utána, de hogy ő valami boszorkány vonalat feltételez az egészben, én ebben annyira nem hiszek, de gondoltuk, Andi, megkérdezünk téged.
1: Hogy?
0: Hát, hogy lehet-e benne valamilyen fekete mágia?
1: Ebben?
0: Aha.
1: Fogalmam sincs, nem tudom. Lehet, hogy van valami trükkje ennek egyébként, hogy ne hasson az injekció.
2: Akkor tévedtünk, akkor még sem vagy a téma avatott szakértője.
0: Azt hittük, hogy
1: én nem akarok most ilyenekről beszélgetni. Tehát, hogy igazából bármi megtörténhet szerintem a világban.
0: Akit érdekel, de... annak gondolatban átviszed.
2: Akarja az illető,
0: hanem. Egy a fontos, hogy aki hisz ezekben a paranormális dolgokban, az most emelje fel a bal kezemet. Senki? Jó. Figyeljetek, ahogy minden esetre, hogyha jó munkás ember és rossz munkás ember, akkor muszáj valakit ide beemelnem fejhallgatót a fejekre vagy a fül közelébe.
3: Hát Árpád egy évvel fiatalabb én tőlem, talán egy évvel, mert a nővérével együtt jártam iskolába, Balvinnal, és semmi többet nem tudok elmondani.
4: Úgy
3: Árpád,
4: úgy imádom.
3: Fiatalabb tőlem, egy évben.
2: Egy évben.
0: És hát én kiemeltem a legfontosabb gondolatot tőle.
3: Árpád biztos jó munkás ember. Árpád biztos jó munkás ember.
0: Tehát, hogyha egy valakiről lehet tudni, az Árpád, hogy a jó munkás ember.
2: Szalacsi művész úr.
0: De mindenki más szarul végzi valahol a munkáját, és én hoztam nektek olyan embereket, most egy kicsit fellazítva a témánkat is, akik igazoltan rosszul végezték a munkájukat, és arra lennék kíváncsi, hogy ti ezeket az embereket kirúgnátok-e, vagy hagynátok, hogy végezzék tovább a munkájukat, mert hogy emberi dolog velünk is megeshet, bármelyik eset. No, kapaszkodjatok. Rögtön az egyik kedvencemmel nyitok. Egy német banki alkalmazottról van szó, aki hát ugye munka közben elaludt egy picit. Hát ki ne aludt volna el munka közben? És az történt, hogy neki 62 eurót kellett volna átutalnia egy nyugdíjasnak, de véletlen ráaludt a kettesre. És nem is tudom kimondani, 222.222.222 eurós átutalást indított el a nyugdíjasnak teljesen véletlenül, mert ráaludt a billentyűzetre.
2: Amennyiben ez a nyugdíjas mondjuk a nagymamám vagy a nagypapám, akkor köszönöm szépen, és maradhat.
0: De nem, már most ki ne aludt volna el már munka közben. Most ez egy kisebb kiesés van anyagilag, hát na.
2: Hát kitől utalta? Hát egyébként az egy fontos szempont, hogy ki utalt.
0: A nagy gonosz banktól.
2: Ja, nagy gonosz banktól. Hát a tambat marad még így is bőven.
0: Jó munkás ember, rossz munkás ember, elaludt, elnézzük neki.
1: Hát ez véletlen vissza volt. Lehet vonni amúgy, igen, vissza ezt lehet.
2: Bank meg tudja oldani, úgyhogy szerintem ez egy bocsánatos bűn.
0: Milyen lehet a nyugdíjas, amikor így hirtelen felcsattam, hogy utalásra érkezett. Ting!
2: Gondolj benne, meglátja a számot, az kap egy szívrohamot, szegény ott hal.
1: Ja, igen.
0: Jó, tehát akkor ő maradhat. Őnek ezt elnézzük. Igen. Jó. Dallasi bontó cég 2020-ban véletlenül rossz címre ment ki, és egy közel 100 éves történelmi épületet bontott el egyébként roncsház mellől.
1: Úristen.
0: Utólag derült ki.
1: Úristen.
0: Nem 62? 63? Ajj, bocsánat.
1: Jó. Hát ez...
2: Hát...
1: Ez nagyon gáz.
2: Itt azért ez igen, nem, itt ez... valakinek véletlenül repülnie kellett.
1: Igen.
0: Ez akkor itt kirúgás?
2: Ez igen. Hát ez sajnos, igen, ez igen.
0: Jó. Akkor olaszországi helyen útburkolati jeleket festett egy cég, és véletlenül a stop felirat helyett került ki az útra, mert ugye a betűket rossz sorrendben rakták össze, de egyébként a helyiek annyira megszerették, hogy így is hagyták, tehát ez már ilyen turisztikai látványosság, és járnak az emberek és fotózzák.
2: Szerintem ez simán, ez vicces. Tehát
1: hát meg Olaszországban úgyse foglalkoznak a stop táblával, úgyhogy teljesen mindegy. Ezt tapasztalatból mondom.
0: Meg amúgy egyébként szerintem nálunk is van egy csomó ilyen szub felirat, mert hogy azt hitték, hogy visszapillantóból a busz. Tehát, hogy szerintem ilyenek nálunk is vannak, tehát ez annyira nem különleges. Oké. Másik kedvenc. A világ egyik legjobb fordítási bakija, ez Swansea önkormányzatának egy helyzete, ott egy útjelző tábla van kint, és kiadták az angol szövegét a Walesi fordítóknak, és automatikus választ kaptak Walesiül, de azt hitték, hogy ez maga a fordítás. Azt akarták kirakni, hogy teherautóknak behajtás vagy behajtani tilos, és végül az van a táblán, hogy jelenleg nem vagyok az irodában, a fordítandó anyagokat küldjék el.
1: Hát ez nagyon jó.
2: Hogy meglepődhettek az arra járó versziek?
0: Nagyon komoly, nagyon komoly.
1: Ez jó.
0: Ez tényleg olyan, mint a korábban a forró ajtó. Tehát amikor fölmentünk egy épület tetejére, és ugye ott kim volt az ajtó, és rá volt írva, hogy tűz esetén nem megérinteni, mert felforrósodik, fémből volt, és ott volt alatt a beírással ugyanez.
2: Jaj, gyerekek, jaj, igen.
0: Hányanak tovább.
2: Jó, de ugye ezt meséltem már szerintem, hogy egy kiállításon fotózta egy szintén médiában dolgozó haverom, hogy mindent kiírtak, mert hogy gondolt, egy kiállítás volt, és a feliratokat gondolták, hogy megjelenítik beírással is, és igen, kitették a táblát Braille-írással rajta, és mindegyikre tettek egy jó kis üvegtáblát, hogy megóvják.
0: A védelem.
1: Igen.
0: Kapaszkodjatok, ez is jó, egy pincér. Egy amerikai pincér 2026-ban arról mesélt, hogy volt egy 30 fős asztaltársasága. Nagyjából a felét egyszerűen nem küldte be a konyhára, trehány volt, és meg se jegyezte, hogy mit rendeltek az asztal felénél, és nagyjából 45 perc után rájött arra, hogy mi a helyzet, de ezt nem merte bevallani, ezért azt találta ki, hogy a séfet baleset érte, és emiatt csúszik a kaja, és 300 dolláros borravalót kapott, mert megszánták a séfet.
1: Jó, Istenem!
0: Na?
2: De figyelj, akkor ezek szerint nem voltak elégedetlenek, hiába később kapták meg a kaját.
1: Igen.
2: Én a csávót simán hagynám. Életre való, megoldotta a problémát, és még plusz pénzt is termelt.
1: Igen,
0: jó, akkor maradott, oké. Rendben, akkor van a klasszikus hiba, ebből egyet szedtem ki, de ilyenből sok van, hogy a főnök a feleségének egy pikáns üzenetet szeretett volna elküldeni, de a küldés mindenkinek gombra nyomott rá. Ő maradhat, nem? Az ilyet imádjuk. Jó? És...
2: nem tudom, mit szólnátok, küldenék valami ilyet a stábcsoportba.
1: Szerintem
0: küldesz.
1: Szerintem.
0: Nóra köpítenek, elküldenéd a belső üzenet.
1: Ja, fordítva lenne.
0: Jó, igen, és végére hagytam a másik kedvencemet. Igen. Temetőcég, nyitott koporsós temetés, és jelezte a család, hogy ez nem úgy néz ki, mint anya. És a cég csak azt válaszolta, hogy törődjenek bele, a halál megváltoztatja az embert.
2: Jó,
0: összekeverték a két koporsót, és nem aztán...
2: Ez nem csak morbid, hanem ez valóban, tehát ez azért...
0: Mész be, hogy ez nem úgy néz ki, mint anya, de a halál az így változtatja meg, de hát nem szőke van, de hát ez van.
2: Nem, hát...
0: Nem is 160.
2: Na itt, nem, ez nem fér bele szerintem, tehát itt az ilyet el kell küldeni.
0: Jó van. Na, hát ennyi. Vannak emberek, akik rosszul végzik a munkájukat. Én arra is kíváncsi vagyok, hogy a te környezetedben ki lenne az év anti legjobb dolgozója. Tehát, hogyha van ilyen a munkahelyeden, akár név nélkül is nyugodtan írd meg nekünk. 0620-978-978-5. Buenos Morgan.
5: Ez itt a műsor, ami úgy ébreszt, mint egy jeges zuhany. Csak sokkal szórakoztatóbb. Buenos Morgan.

0: egy nyaralás. Csak sajnos dolgozni kell menni. Buenos Morgen! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
4: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán. Következő alkalom október 3-án. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
5: A szuperhősöket onnan lehet felismerni, hogy van állarcuk, meg köpenyük, meg tudnak repülni. De ilyenek csak a mesében vannak, tudom.
6: Igazi hősökkel viszont élőben is találkozhatsz október 9-én pénteken 13 órától a Vértest Center kéklámpás napján. Ismerkedj meg a mentőszolgálat, a rendőrség, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, sőt, még a honvédség munkatársaival is, felszereléseivel, eszközeivel. Lesz be mindennapjaikba! Részletek a vértestcenter.hu oldalon. Vértest Center. Élj színesen!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Interaktív oldalt hoztak létre az elmúlt 5 évben megítélt NKA támogatások útjának nyomon követésére. Az emírségek főügyésze vizsgálatot rendelt el a merénylő indítékának megállapítására. Egészségügyi szűrésekkel várják a szépkorúakat Tatabányán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Térképpel és grafikonokkal ellátott interaktív oldalt hozott létre a miniszterelnökség, amelyen a Nemzeti Kulturális Alap által az elmúlt 5 évben megítélt támogatások útját lehet nyomon követni. Hangsúlyozták, a közzététel célja nem a támogatásban részesített egyesületek, vállalkozások vagy magánszemélyek megbélyegzése. A miniszterelnökség által megkezdett átvilágítások, a lakossági bejelentések és a nyilvánosságra került információk ugyanakkor indokolttá teszik annak vizsgálatát, hogy az elmúlt években milyen szempontok alapján osztották el a kulturális támogatásokat, és a döntéshozatal minden esetben megfelelte a jogszabályoknak és az NKA céljainak, tették hozzá. Az Egyesült Arab Emírségek főügyésze vizsgálatot rendelt el csütörtökön a Fly Dubai légitársaság előző nap Dubajból Tel Avivba tartó járatán történt incidens ügyében, hogy meg tudják állapítani, mi volt az ománi másodpilóta indítéka a kapitány megkéselésére, és ezáltal feltehetően arra, hogy az izraeli utasokkal teli gép lezuhanását okozza, jelentette a helyi média. A vizsgálattal annak megállapítása is cél, hogy a támadó, illetve tette kapcsolatban áll-e bármilyen terror tevékenységgel, és hogy a merénylet tervezett volt-e, esetleg a háttérből irányított. Az emírségek igazságügyi hatóságai azért rendelkeznek joghatósággal az ügyben, mert a repülőgépet ebben az öböl menti országban jegyezték be, és ennek zászlaja alatt közlekedik, függetlenül attól, hogy a bűncselekményt az ország területén kívül követték el, áll a főügyész közleményében. Egészségügyi szűrésekkel várják a szépkorúakat Tatabányán. A mai napon 9 és 13 óra között várják az érdeklődőket a Kodály téri közösségi házban. A program ingyenes, további részleteket a vértesakorája.hu oldalon találnak. Solymosi Lívia Lelkem kapujában című Sejem akvarell kiállítása a mai napon 18 órakor nyílik meg Tatán az Angyalok és Tündérek galériában. A sokoldalú művésznő háromdimenziós Sejem akvarell alkotásaival először lép közönség elé, és megjelenése is első a galériában. A kiállítás megnyitón fellép Kállai Judit és Palotás Anna, a tárlat november 2-ig minden nap megtekinthető lesz a galériában 9 és 18 óra között.
0: Időjárás.
1: Ma is napos, szinte felhőmentes időben lesz részünk, csapadékot vármegyénkben nem jósolnak, 20 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 8 óra után 3 perccel itt vagyunk. Buenos morgen! Roland!
3: Biztos jó munkás ember!
2: Ádi!
3: Biztos jó munkás ember!
2: Andi!
3: Biztos jó munkás ember!
2: Jó reggelt!
4: Köszönjük szépen, a magyar mémkultúra mélységeit idézzük meg, és akkor még a polgári Enő hivatalról szót sem ejtettünk. Na meg
3: biztos
4: persze,
3: jó munkás ember.
4: Még a gátvédelmet sem hoztuk szóba.
2: Jó, hát azért még van, amiben belemehetünk ezen a téren. Figyelj, itt jönnek az üzenetek, majd nem sokára a témára is rákanyarodok, de előtte nézzünk már körbe az utakon, hogy mi a helyzet, mennyire jött be az a jóslat, amit itt a reggeli hallgatóink írtak, hogy valami gáz van az utakon az emberek fejében.
4: Mennyire mi van? Megnézzük. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Bicskétől az M0-ás csomópontig. Az átterelt sáv még jól járható, de a külső sávban többlet menetidővel kell számolni. Ugye, ami nagyon fontos, tegnap óta aktuális, 55-ös, 32-es kilométer között már egymás mellett fut a két sáv szépen, párhuzamosan, ugye Budapest felé. Viszont ezelőtt meg ezután továbbra is marad az átterelés, és valóban az élőtérkép is megerősíti ezt. Tatabányán az ipari park felé jelez egy picivel erőteljesebb forgalmat, Komárom belvárosában szintén, de jól járható, és akkor nézem Esztergomot, ott is nagyjából hasonló a helyzet.
2: Na most várjál, lehet, hogy én vagyok teljesen hülye, mert most azt mondtam az előbb, hogy én ezt biztos nem fogom kipróbálni, mert ugye hazafelé soha nem merem bevállalni most már az M1-est. De hogyha tényleg ezen a szakaszon kétszer-két sáv egymás mellett megy, akkor ezt nekem idefele jövet látnom kellett volna. De én ezt nem láttam. Én nem figyeltem, vagy biztos vagy benne, hogy ez már kész?
4: Igen.
2: Tehát úgy jöttem én Bicskétől idáig, hogy nem tűnt fel, hogy szembe is, meg az én oldalamon is 2-2 sáv ment egy oldalon.
4: Hát a másik oldalon működik a két sáv egymás mellett.
2: De várjál,
4: a Győr felé még nem, elvileg.
2: Vagy de hát nem úgy volt rajzon, hogy egymás mellett van négy? Na, egy betonfala leszed? Én ezt még nem láttam.
4: Aki tegnap óta jött Pest felől Tatabányára, úgy, mint az Ádi, csak látja is, hogy mi van körülötte, az írjon, jó?
2: Nekem ez nem tűnt fel, ez most tényleg kész? Majd ez a dolog, hogy egymás mellett megy négy sáv betonfallal szétszedve, nekem ez nem tűnt fel.
4: Hát azért örülök, hogy ilyen figyelmesen vezetsz. Jó, nem tudom, hogy mi a helyzet, én nem jártam arra, úgyhogy ahogy...
2: Várjál, azt hívják, blokkolnám. De mit blokkolnál?
4: Ne, az egy klasszikus, nincs meg, tudom, a blokkolnám.
2: De megvan, csak most nem akartam ide ebbe a témába belehozni. Jó, írjátok már meg, hogy mi van. Tehát, hogy legyetek a szemem helyett. Én bejövök úgyis, ha nem nyitom ki a szemem. Azt nézem közben, hogy 12 fok van, 24 lesz, és jönnek az üzenetek. Ugye kerestük az anti-nap dolgozóját, illetve anti-év dolgozóját, és jöttek is ezzel kapcsolatban SMS-ek. Itt például Boriszka írja, hogy nekem a kedvenc munkahelyi hősöm az, aki raktáros, és az intarziás bútorasztal helyett pingpongasztalt rakott a kamionra, ki is vitte, ahogy kell, az meg a házhoz. És azt mondja, hogy jó meglepi lehetett, mikor megjött a pingpongasztal.
4: Hát nézd, kevésbé szép, ellenben milyen praktikus.
2: De ha már megkaptad, akkor már használd, nem?
4: Ugye csak adjanak mellé ütőt is, meg labdát, mert anélkül mit ér?
2: Valószínűleg ezért van Andinál is néha, hogy rezeg a doboz, nem ő rendelte, azt küldték.
4: Igen, és csak úgy elkezdett magától beindulni. Átvette az energiákat.
2: Mi ez a berregé is?
4: Ennyi. Milyen csúnya dolgok ezek.
2: De hogy csúnya dolgok. Na, közben nézem, hogy mi jött még napmunkására. Azért mi is tudunk jó pár ilyen évdolgozóját, meg napdolgozóját, nem? Aki hát kvázi nem is megy be dolgozni. Nekem az a német hölgy jut eszembe, aki felháborodott egy idő után azért, mert hogy bár hónapokig, évekig, 10 évekig kapta a fizetését a munkahelyéről, és nem járt be, de hogy milyen rossz ez a munkahely, hogy neki kiutalták a fizetést, mert kvázi elvették a motivációját, hogy másik munkát keressen.
4: Nekem egy spanyol úri ember ugrott be, azt hiszem, hogy az ottani vízműnek volt egy telepe, amit már nem használtak, de ő maradt állományban.
2: Jó!
4: Észrevette egy idő után, hogy a kutya nem megy felé, hát nyilván, mert hogy már effektív a működésen kívül volt, de ugyanúgy kapta a fizetését. Rajta maradt a fizetési listán, maradt állományban, és aztán rájött, hogy nem igazán kéne bejárni, és 21 évig.
2: Képzeled, hogy mennyire lehetett stresszes a munka. Na mindegy, te mennyi idő után vennéd észre, hogy igazából ez az egész, ez már kamut? Tehát, hogy mi már nem megyünk kiadásba, felbéreltünk pár embert, aki írogat SMS-eket, de igazából csak bejövünk azért, hogy neked jobb legyen a lelki állapotod.
4: Hát azért gyanítom, hogy egy-két napon belül én azért visszahallanám, igen, hogy mi a helyzet, igen.
2: Igen, gondolod? Gondolod? Kicsit talán jól nyomjuk, srácok. Kacsintás.
4: Kicsit talán többen követik nyomon, mint a spanyol vízmű vidéki telepeit.
2: Úgy véled?
4: Reméljük legalábbis.
2: Na jó, rendben. Péntek van, megyünk bele a hétvégébe. Hallod, ez most nagyon durva, majd később még kifejtem, de nekem ez most egy pihenős hétvége lesz.
4: És ez egy jó dolog.
2: Ez annyira ritka nekem. Tehát, hogy ez olyan lesz, hogy ezen a hétvégén nem lesz dolgom. Most szervezzetek be valamit. Valamelyik haver rám ír, hogy egy jó költözést segítek-e átköltöztetni a bútorokat, vagy valami.
4: Nem kell, hogy haver legyen. Drága bárki, hallgatók, ti is.
2: Rendelkezzetek velem, nem tudom, mit csinálják hétvégén.
4: Ha vennétek hűtőt, mosógépet, mindegy csak nehéz legyen, akkor hívjátok Ádit, és akkor örömmel segít. Én meg csak annyit tennék hozzá, hogy én megvettem borsót, majd kifejtem.
2: Jézusom. Na jó. Ebben a szellemben megyünk tovább azzal a két emberrel, aki még kitart mellettünk, és köszönjük szépen nektek, mert erre az órára is készültünk sok mindennel. Péntek van, úgyhogy biztos, hogy játszani fogunk. Ki vagyok én játékot, és képzeljétek el, hogy Tomi a grafikusunk elég korán beérkezett, és írt nekünk ő, tehát most senki nem tudja, hogy ki kicsoda lesz, hogyha a videóban is szeretnétek követni, akkor irány a YouTube.
4: Én nagyon kíváncsi vagyok, mert azért Tomi elég kreatív, tehát hogy azt gondolom, hogy nagyon sok mindent ki tud találni. Vicces játék ez alapvetően, és valóban, ahogy Ád is mondta, videón érdemes nyomon követni, illetve az óra második felében pedig véletlen felfedezésekről beszélgetünk majd, de olyan véletlen felfedezésekről, amik örökre megváltoztatták a világot, ez is izgi lesz.
2: Jó, tehát ez lesz ebben az órában, aztán meg még sok meglepetés, szóval jól teszitek, ha velünk vagytok. Ja, és tényleg írjátok már meg, hogy ti mit láttok az M1-esen, tehát hogy mi volt a ti tapasztalatotok, mi volt a ti megélésetek. Az SMS és Viber számunk nem változott, 0620 978 9785.

Buenos Morgen! Együtt könnyebb túlélni a reggelt. Ébredj velünk minden hétköznap. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Buenos morgen mindenkinek, itt a Forrás Rádió ébresztő műsora, és megérkezett hozzánk a stúdióba Andi ismételten, illetve itt van a Roland is, és ami a lényeg, hogy jön a játékunk, jön a nagy játékunk, a Ki vagyok én, és Nyerki Tomi grafikus kollégánk írta a cetliket, úgyhogy itt ma tényleg bármi megtörténhet, és annak az ellenkezője is.
1: Meg is fog szerintem. Igen, hát Tomi nagyon kreatív, és kellően elvetem őt, úgyhogy ez szerintem ma egy jó játék lesz. Igazából behoztál három papírt, ugye Ádi kérdeztem, hogy melyik ki, azt mondta, teljesen mindegy.
0: Azt mondta, teljesen mindegy, hogy mi lehet rajta.
2: Jó, akkor azt ki, Ádi. De nem mutogasd amúgy.
0: Nem mutogatom, húzzatok nyugodtan. Szerintem ez ilyen érettség is vehető lesz most, és az a lényeg, hogyha valaki szeretné látni, hogy mi a megfejtés, akkor most érdemes a YouTube-ra feljönni, és ott játszani velünk. Hogyha valaki nem szeretné tudni a megfejtést, akkor hallgassa csak rádióban, mert ott nem fogja hallani. Na, készen álltok?
1: Ki kezdje?
0: Most nem én.
1: Jó, akkor kezdem én. Jaj.
0: Múltkor én kezdtem, és de már az elején elvéreztem.
1: Te jellepele van, vagy jó így?
2: Jó.
1: Jó? Ja, jó! Akkor ezek szerint...
0: Jót kaptál.
1: Jót kaptam. Igen. Na, akkor jó. Férfi vagyok?
2: Igen.
1: Magyar vagyok?
2: Igen.
1: Létező személy vagyok?
2: Igen.
1: Trash celeb vagyok?
2: Nem. Szerintem.
1: Színész vagyok?
2: Nem.
1: Sportoló vagyok?
2: Nem.
1: Zenész vagyok?
2: Igen.
1: Előadó inkább, mint zenész?
0: De egyébként színészkedsz is.
2: Nem, hát zenész vagy. De jól szoktál.
0: Színészkedsz is, azt is válasz.
2: De nem az a fő profilod.
0: Nem.
1: Értem, jóképű vagyok?
2: Hát...
1: Mások által jóképűnek mondott?
2: Nem, szerintem nem mondanám.
0: Nem, akkor amelyik zsebbe akkor nem odaraklak.
2: Igen, én se.
1: Jó, várjuk, hogy életkoromat próbálom. 20-30 között vagyok?
2: Nem, idősebb vagy.
1: 30-40 között? 40-50?
2: Azt hiszem idősebb, de várj, gyorsan rákeresek, mert 50-nél szerintem több vagy.
1: Tehát 50 pluszos vagyok.
2: Szerintem igen, de mindjárt azért rákeresek.
1: Aktív vagyok még a zenei piacon?
2: Igen.
1: Szólóban nyomom?
2: Nem.
1: Jó, tehát egy együttes tagja
2: igen,
1: vagyok.
2: De igen, te idősebb vagy, mint 50.
0: Te vagy a húzó. Persze egy idősebb, hát most volt, nem figyeltem, bocsánat.
2: Kerek, 60. Jó,
0: vagy.
2: Én annyira nem voltam képbe, bocsánat. Na.
1: Kerek, 60. születésnapom?
2: De ebből lehet, hogy rájön.
1: Na, az a baj, hogy nem. A jó, Dobrádi igen, volt 50, de ő nem színészkedik.
2: Igen, szóval együttes.
1: Jó, együttes. Jó, és mai napig aktív együttes? Rockzenekar?
0: Vannak benne gitárok, na. Rock, de ilyen peremterület vagy.
2: Hát, ja,
1: tehát ilyen pop
2: igen,
1: rock.
0: Te annyira nem a dallamos énekről vagy híres.
1: Húha.
2: A Kitty apukájának a kedvenc együttese.
0: Nem lehet tudni, hogy öltél-e embert.
1: Nem lehet tudni, hogy öltem-e embert.
0: Nekem egyszer egy interjún beszóltál, és méltatlan volt.
2: Francia buldogja van.
0: Nekem azért szóltál be, mert hogy fogszabályzom van. És én úgy éreztem, olyanok vagyunk, mint az Oviban. Hogy erre most komolyan rámeszel, hogy fogszabályzom van, akkor én rámehetnék arra, hogy neked más bajod van.
1: Ezt én?
2: Ezt nem mesélte, adásban mesélte még.
0: Én ezen felháborodtam.
1: De hogy ő szólt be neked?
0: Olyan gyerekes igen. Volt, hogy egy interjúban azért beszól, mert fogszabályzom van.
1: Nem vágom ezt a sztorit. És francia buldogja van.
2: Én azt hiszem, úgy igen, úgy emlékszem.
0: Hogyha a rádió játszaná dalait, akkor szerepel. Nagyjából Pul Sándornak kellene kifütyülnie.
1: Tehát csúnyán?
2: Igen.
1: Jaj,
0: és persze. Csúnya szókat.
1: Hát, de hát akkor a Gangsta Zoli, de hát ez hip-hop, tényleg a Zoli 60 lett, igen, valóban.
0: Igen. Jó!
1: Jó, van, ő rockzenekarban is játszik, igen, de az meg ugye alapvetően hip-hop.
0: Meg egyébként a rockzenekarban inkább dobol, nem?
1: Igen, ő egyébként gitározik is, most már képzeld el, gitározik is, meg énekel. Van a Takács Vilkóval.
0: Ez ilyen kapuzáresi?
1: Nem, Takács Vilkóval van egy duójuk, és ott gitározik a Zoli, meg énekel is, úgyhogy igen, eléggé sok oldalú. Meg ugye autót reklámoz mostanában eléggé aktívan.
0: Egészségedre, de ki nem? Amúgy az ismert emberek közül.
1: Azt nem tudom, hogy francia buldogja van, de több kutyája is volt már.
2: Ja, én úgy emlékszem, hogy francia buldogja van.
0: Ez azt írja Kristóf, hogy argentin dogja van, az különbség?
1: Argentin dog, ja.
0: Az más?
2: Nem tudom.
1: Az lehet egyébként, mert ugye nagy argentin fan a Gangsta, tehát ezt tudjuk róla, hogy a hatalmas nagy argentina drukker, meg Atletico Madrid drukker.
0: Na, Andi, okay, most elkezdte keresni.
2: Most elkezdte keresni.
1: Véletlenül azért van argentin
2: itt
1: dogja.
2: Itt van francia buldogja, én mondtam.
1: Na,
2: itt
1: jó van, akkor az is. Azért mondom, mert több kutyája is van szerintem.
0: Jaj, igen. De cuki.
2: Na, ezt megjegyeztem, mert azért a francia buldogosokat általában megjegyzik.
0: Amúgy abban tényleg van valami, hogy olyan az ember, amilyen a kutyája.
2: Ezt most a francia buldogra mondod, vagy igen, a másikra?
0: Most úgy általában, tehát hogyha Rolandhoz kutyát kéne választani, mit raknál mellé?
1: Na?
0: Most
2: ez
0: tényleg?
2: Ez egy jó kérdés.
0: Tényleg milyen kutya? Van ez a csupasz macska, az...
2: De, a csupasz macska? Nem.
0: Az csúnya. Kutyában
1: nem. Mit raknál? Az csúnya.
0: Mit raknál a Roland mellé kutyába? De mondhatod, Roland gondolatod mellé. Tovább egy tacskót.
2: Nem, egy labradort.
1: Labradort?
0: Labradort kapta? Miért?
2: Nem tudom.
0: Mellé mit
2: csak
0: raksz?
2: Úgy azt.
0: Mellé mit raksz? Mellé? Spánielt.
2: Puszkárt.
0: Puszkár?
2: Igen.
1: Hát valami, igen. A huszkár az
2: vagy
1: jó.
2: Agár, vagy agár.
0: A vele huszkárnak bojtos a farka.
2: Igen.
0: Azaz. És Andi, mellé mit raknál be? Valami harcit, nem? Az a Tom és Jerrybe mik azok a gonosz harci kutyák, amik ilyen izmos testes?
2: Hát
0: az
2: angol buldog. Hát
1: angol vagy amerikai buldog, amerikai nem tudom, valamelyik a kettőből.
0: Olyat rakok mellé.
1: Aha, lehet.
0: Jó, na, folytassuk. Jó, én jöjjek, vagy Andi jöjjek?
1: Andival folytassuk.
2: Én, te legyél az utolsó.
1: Fejjel lefele vagy?
0: Jó, meg vagy, értelek.
2: Jó. Nő vagyok?
1: Nem.
2: Férfi? Hát mi más, igen?
0: Ebben a mai...
1: Már hát 2026 van, tehát nem baj, ha rá kérdezel.
2: Nem, de ezt azért így...
0: Ez azért
2: tudatosítani kell, hogy férfi vagyok.
1: Azért hogy meglepő, hogy azt mondja, nem.
2: Jó, élő személy vagyok?
0: Karakter
1: vagy.
2: Na hát most, gyerekek...
0: De mi? Egyébként él a megalakítod, vagy a megformálód.
1: Igen.
2: Ja, értem, de maga a karakter vagyok, igen, nem pedig igen. Ez akkor igen. Színész. Jó, oké, film, akkor ezek szerint filmes
1: igen.
2: Karakter?
1: Igen, igen.
2: Horror?
0: Filmes sorozatos, nem.
2: Akció?
1: Nem.
2: Vígjáték?
1: Igen.
2: Jó. Adam Sandler.
0: Nem tudom. Vígjáték?
1: Jó,
0: vicces.
1: Adam Sandlernek van vicces karaktere?
2: Van.
1: Vagy híres karaktere?
0: Adam Sandler lehet, hogy titokban német.
2: Híres karaktere? Nincs.
1: Sandler Adam. Adam Sandler.
2: Jó, várjatok. Uha. Vígjáték. Fér.
0: Nagyon híres vígjátékos karakter vagy, és egyébként hát mondjuk azt, hogy...
1: Szerintem hadd kérdezzem már.
0: Tényleg hagyjuk?
1: Aha.
0: Segíteni akartam, de jó, akkor nem segítek.
2: Álljatok.
0: Mondjuk így izgi lesz a műsor.
1: Kultikus karakter, csak ennyit mondjuk. Kultikus karakter.
2: Jó, hát és én láthattam azt.
1: Abszolút.
2: Olyan.
0: Láthattad, sőt, biztos, hogy láttad, sőt...
2: De nem a Jim Carrey-el, Jim Carrey
0: nem,
2: játszi.
0: Nem, én néha megeszlek.
2: Néha megeszlek, Jézusom. Most ezzel teljesen összezavartál.
0: Jó, menj tovább a vígjáték.
1: Segítsen neked a rédlát.
0: De kérdezzél,
2: mostani vígjáték? Vagy 90-es évekbeli?
1: Hát inkább régebben volt felkapottabb, igen, de időtálló.
2: Úristen, gyerekek. Most próbálom pörgetni a vígjátékokat a fejemben, de...
1: Ne egy filmben gondolkodj, hanem
2: több
1: komplet
2: részes,
1: sorozat. Aha.
2: Ja, egy több részes sorozat.
1: Aha.
2: Tűha.
0: Senki más nem tudna ezt alakítani egyébként, szerintem csak te a világon, de kérdezz rá országra, életkorra, bármire.
2: Amerikai?
1: Nem.
2: Angol?
0: Nagyon angol.
1: Igen.
2: Angol. Ha. Csengetett Milord szintű?
0: Nem, ez jó.
2: Én szerettem a Csengetett
0: Milord is jó. Tényleg ezt néztétek? Nekem azt soha nem
2: rakott valamiért. Vacak szálló is jó.
0: A királynőnek jó barátja voltál, úgymond, tehát hogy úgy... Jobba voltál a királynővel.
2: Biztos, hogy láttam én ezt,
1: biztos,
2: gyerekek.
0: Van egy nagyon cuki, azt hiszem Mini Coopered. Mini Cooper az?
2: Na. Ja, Mr. Bean.
1: Hát persze.
2: Ja, Mini Cooperben van meg ott.
1: Az meg bacskód, meg foteled.
0: Költöztet és fölpakolja a fotelt a Mini Cooperhez. Onnan irányítjásabbról. Bár nekem a kedvencem, amikor golfozik, és mindig onnan üti tovább, ahol megáll a labda, felüti a buszra, meg ilyenek.
1: Nekem a kedvencem, amikor bemutatnak neki, és akkor azt mondja, hogy ez egy köszönés, és onnantól elkezd mindenkinek mutogatni.
2: Ja, igen, imádom.
0: És milyen vidáman csinálja meg a festményt, mikor elkeni a filmben. Zseni a karakter, és egyébként engem egyszer nagyon meglepett, hogy ahhoz képest, hogy mekkora kultikus figura, mennyire kevés része van ennek a sorozatnak, nem? Tehát, hogy így, ha belegondolsz abba, hogy egy Irigy Hónai Mirigy Show-ból mennyit forgattak, és hogy Mr. Bean teljes életmunkája mennyi.
1: Nem megbántva a Mirigyes srácokat, mert egyébként kifejezetten kedvelem őket, de azért erős volt a párhuzam.
0: Jó, mert bárki párhuzam, tehát hozhatsz Gál Völgyi Show-t is, vagy bármi, hogy ahhoz képest, hogy Mr. Bean mennyire ikonikus és mennyire kultikus, meglepően kevés rész van belőle. Uh-huh. Na figyelj! Örültök nekem?
1: Szerintem jól húztunk. Én nem tudom,
2: egyébként szerintem a Tominak kéne mindig írni ezeket.
0: Igen. Jókat ért?
2: Ez annyira igen. Jó egyébként.
1: És vagy illik, tehát, hogy ezt így...
2: Eszembe nem jutott.
0: Tehát akkor puha testű vagyok?
2: Szerintem
1: amúgy
2: nem.
1: Igen.
0: Férfi?
2: Nem. De hát amúgy fiú vagy.
1: Igen.
0: Jézusom. Tehát fiú vagyok, de nem férfi. Tehát fiú. Oké.
2: Hát, hogy
1: nem ember vagy.
2: Tehát hímnemű vagy, akkor így mondanám.
0: Értem, tehát akkor animációs hős vagyok?
2: Igen.
0: Hülyén nevetek?
1: Nem.
0: Sponyó volt, kizártuk, jó. Nickelodeonos karakter voltam?
1: Nem.
0: Nem, Cartoon Network?
1: Nem.
0: Walt Disney?
2: Nem.
0: Ajaj, animációs jó. Amerikai?
1: Nem.
0: Afgán?
2: Nem.
0: Nem ismeritek az afgánrajz filmeket?
2: Nem.
0: Jó, a magyar?
1: Igen.
0: Igazi magyar karakter vagyok?
1: Uh-huh. Igen.
0: Magyar karakter vagyok. Jó, gyerekkorunk hőse vagyok?
1: Uh-huh. Igen.
0: Jó, magyar gyerekkorunk hőse. Szeretem magam? Már hogy szoktam mesélni arról, hogy én ezt annyira nem szeretem?
2: Nem.
1: Nem tudom, kire célzol.
0: Károly bácsira. Az magyar?
2: Nem. Te állandóan a frakkal jössz, de miért?
0: Mert azt utálom.
2: Egyszer már.
1: A tökömnek jut eszembe rajta, az kívül Károly bácsi. Egyből, hogy magyar vesz, és akkor Károly bácsi. Hát, ha valamit eszembe, Vili bácsi a barátok közben.
2: De mivel úgy mondtuk, hogy hibnemű vagy, ezért és nem úgy, hogy férfi, ezért Károly bácsi nem is lehetnél. Csak a
1: Károly bácsi
2: a
1: szemedben nem férfi, csak hímnemű. Ennyi.
0: De arra, hogy soha nem tekintettem így Károly bácsira.
1: Egyetlen egy Károly bácsira se?
0: Magyar
1: vagy
0: fiú.
1: Egy coming out.
0: Gyerekkorunk magyar fiúja.
2: De hímnemű lénye. Hímnemű lénye.
1: Karakter vagy. Karakter vagy.
0: De voltál valahogy szerelmes belém?
2: Nem.
0: Roland,
2: de nagyon szerettem amúgy.
1: Sosem éreztem ilyen jellegű vágyat.
0: Magyar gyerekkorunk, magyar, és...
2: Van egy kedvenc gyümölcsöd is.
0: Aha. Nem tudok repülni?
2: Nem.
0: De sárkány vagyok?
2: Igen.
0: Ha, Bodrogi Gyula bácsi a hangom?
2: Igen.
0: Füstöl a szám?
2: Szokott.
0: És ott leszek a repülőnapon?
1: Oh, igen. És egy fejed van.
0: De ez pasi. Süsü, ez pasi.
2: Hát fiú, azt mondom, mondta, hogy hímnemű vagy.
0: És ez nem gyerek, az Süsü már öreg a hangja alapján. Ez... Vagy legalábbis dohányzik titokban.
1: Attól még lehet gyerek a mai világban, még akkoriban
2: is. Hát most egy sárkánynak csak egy öblös hangot adsz, nem egy vékony, nem? Tök mindegy, hogy hány éves.
0: Teljesen igazad van. Azt nézem egyébként, Kristóf írja, hogy a vacakszállóból összesen 12 rész készült. Tehát ilyen, valahogy ezt külföldön megengedhetik maguknak, nem? Hogy akkor hoznak ki valamit, ha az tényleg jó, és azt nagyon kidolgozzák.
1: Hát meg ez érted, tehát attól, hogy valami, hogy valaki kultikussá váljon, a James Deannek is azt hiszem, hogy talán 3 mozifilmje volt összesen, és mégis kultikussá vált. Mi a Kalifa is talán csak 3 évig forgatott, szóval azért tudok még ilyen példákat felhozni. Popkulturális érdekességekből jó vagyok.
2: Feltétlenül.
1: Hogy valaki kultikussá váljon, a James Deannek is azt hiszem, hogy talán 3 mozifilmje volt összesen. És mégis kultikussá vált. Mi a Kalifa is talán csak 3 évig forgatott. Szóval azért tudok még ilyen példákat felhozni. Popkulturális érdekességekből jó vagyok.
2: Ezt feltétlenül be kellett hozni ide.

0: Morgan, ahol a poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora I.S. Rolanddal és Rédül Ádámmal. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
2: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanelyy.sk. Fűtés? Akkor Nobo!
3: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM Jött Héten, ahol kedvezményes ajánlattal várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Amúgy ez tök hamis, nem? Jó reggelt mindenkinek, 3-4-9 lesz egy perc múlva.
1: Nem tudom, borzasztó.
2: A másik RMFAO dalt megállapítottuk, hogy azt jobban szeretjük, a Sexy and I Know-t.
0: Tehát ezt most hallottátok utoljára itt a Forrás Rádióban. Szép jó reggelt mindenkinek. Véletlen találmányokról fogunk beszélgetni. Ti találtatok már fel véletlenül valamit?
1: Hát nem, mert itt ülök és dolgoznom kell, szóval nem.
2: De hogy kikértem el magam? Halad? Miattatok van az egész?
0: Rohadjunk is meg, nem? Halad, rolad.
2: Pedig egyébként már annyi mindent feltalált volna.
0: De mi? Pont ebből születik, tehát hogy ilyen helyzetekben jönnek a nagy találmányok, mit tudom
1: de
0: én.
1: De amúgy vannak ilyenek, amikor az ember beszél,
0: összekeverem
1: és akkor így, hogy jó lenne.
0: A ketchupot a majonézzel, és akkor lesz a ketchupos majonéz, a majcsöp. És
1: de azt valaki azt meg is csinálta amúgy.
0: Na, tessék, tehát hogy így tehát jönnek ezek a találmányok.
1: Lehet külön kapni egy bár szózban.
2: De és azon, hogy majcsöp. Vagy nem
1: nem az, hogy majcsöp, mert... de hogy...
0: De hogy mit tudom én, vagy eszedbe jut, hogy neked itt kell dolgoznod, és egyébként milyen jó lenne pihenni, és föltállod az Andibotot, és akkor igazából ő jár be holnaptól helyetted dolgozni.
2: Andibot?
0: Nem, róla neked milyen problémát kéne megoldani?
2: Soroljam.
0: Na, és akkor simán így bejön a probléma, és megoldod valamivel. Nekem rengeteg találmányom van amúgy, csak nem merem őket mondani, mert akkor félek tőle, hogy itt rácsapnak, de az egyik kedvencem a porított víz, amihez csak vizet kell hozzáadni, és kész.
1: Porított víz?
0: Tök jó a sivatagban. Annyi tudományos részét elmondom, hogy lássatok, hogy ennek van alapja, és egyébként szerintem a hétköznapokban igenis megoldható lenne, és ezt oldja meg valaki, aki ért a kémiához. A H2O-ból ki kell szedni egészen egyszerűen a H2-t. És amikor kinyitod az acsit, akkor az...
1: És az vízé változik?
0: Hát mert oxigén jut hozzá.
1: Hát vagy eleve, vagy akkor, hogyha mondjuk a nyáladdal keveredik esetleg. Az még mi úgy lehetne, sem? Hogy a port beleöntöd a szádba, és nyállal keveredik, és akkor utána víz lesz belőle.
2: Egy kinyitod, látod, üres, mondod, ó, és kész, meg a H2O.
0: Hát mert kézod megkapja az órt, azt folyik. Hát nem? Velencei tavat is megoldanám.
2: Nagyon sokat veszített a világ veled.
0: Szórjátok be H2-vel a velencei tavat. Oxigént kap. Csak ne jegyetek meg a hirtelen hatástól. Jó, ennél azért komolyabb találmányokat hoztam egy picivel. Az egyikről már valamelyik héten beszéltünk, és emiatt is akadtam rá egyébként a Velvetnek a cikkére, de tényleg jó dolgokat írtak.
2: Már értem, hogy miért nem vagy feltaláló. Tudományos forrásból tájékozolsz.
0: Rossz helyen keresgének
2: azt mondod. A volt kémia tanárod meg sír a sarokban összekuporodva.
0: De tényleg itt van a...
1: Az összes kémia tanású
2: sír. Ezek hallatás.
0: Ami vizet tervel. Szóval ez egy mikrohullámú sütő találmány, erről pont beszéltünk valamelyik héten, hogy volt egy mérnök, aki magnetronnal dolgozott, kutatott, és azt vett észre, hogy volt egy csoki a zsebében, és az ott megolvadt a közelében. És ebből elkezdett a radioaktív kutatások során arra gondolni, hogy jé, lehet, hogy emiatt a gép miatt olvadt meg, majd feltalálta a mikrót, ami eredetileg ilyen 2 méteres valami volt, és több száz kiló, és azzal kezdtek el először kukoricát pattogtatni, és azzal kísérletezni.
1: Az jó.
0: De addig senki nem gondolkozott azon, hogy kéne valami, ami a tüzet felvált, vagy gyakorlatilag felmelegíti a dolgokat. Egy laboratóriumból jött ki a dolog.
2: Vagy kipattogtatja a kukoricát. Aztán ott Alexander Fleming 1928-ban azt vette észre, hogy egy penész gombával szennyeződött tenyészet körül nem nőnek a baktériumok, és ebből született meg aztán később a penicillin.
0: Mennyi ember boldog emiatt, nem?
2: A penicillin miatt, igen, én is mindig így kelek, hogy fölkelek, érzem, hogy fáradt vagyok.
1: De jó, hogy van penicillin!
2: De aztán rádöbbenek, hogy még mindig van a világon penicillin. Így szép az élet, ennyi, vágjunk bele a napba, már is nagyobb kedvel indulok neki.
0: Akkor itt van a kéjgáz. Azt hogy találták fel? Képzeld el?
2: Hát,
0: neked is meg lett volna?
2: Az Andi baj, hogy itt nincs. Pedig igénye lenne rá.
0: Olyan, mint a vikingek és a kerék, hogy igazából, hogyha ők nem találják fel, én úgyis feltalálom.
2: Tehát vikingre is lenne igénye.
0: Az is igaz. Horace Wells az a fogorvos, aki 1844-ben egy bemutatón látta, hogy a dinitrogén oxidot belélegző férfi utána megsérült, és valamiért mégis mosolygott, és nem érezte a fájdalmat. És arra gondolt, hogy akkor ő ezt kipróbálná magán, és képzeljétek el, hogy a saját fogát húzatta ki, úgy, hogy előtte beszívott ebből a gázból, aztán azt mondta, hogy ez egészen jó buli volt, úgyhogy lehet, hogy akkor ezt másnak is kéne használni, és onnantól kezdték el használni ezt a dolgot.
2: Aztán ott van Konstantin Fahlberg, aki 1879-ben laboratóriumi munka után édes ízt érzett a kezén, és rájött, hogy az egyik vegyület okozza. Na ebből lett a szaharin, ami ugye világszerte ismert édesítő szerré vált. Nekem csak egy kérdésem van, hogy Konstantin miért kezdte el nyalogatni a kezét?
1: Egy kísérlet után.
0: Mindennapi munka, nem? Tehát, hogyha ott kísérletezzel, akkor ezért csak megnyalod.
2: Hát ha nincs más, amit nyalogathatnál, akkor marad a kezed.
1: Végül,
2: hát,
0: Erről mindig a haverom jut eszembe, aki egyébként régésznek tanult, most már nem a szakmában van, majd mindjárt fogjátok érteni, hogy miért egyébként. És van egy kés, amivel valami régi, középkori csontokat tisztított meg, majd utána fél órával, amikor a szalonnájából már a negyediket szelte, akkor éreztem, hogy valamit itt nem gondolt végig. A pestis járvány újra támad. Hála gegének.
2: Az elveszett erekjék fosztogatóiban még mellékszerephez sem jutott.
0: És ha már erekje, akkor erekció.
1: A kéjgáz után eljutottunk az erekcióig.
2: Na akkor légy szíves, ez gombra, jó? Tehát, hogy...
0: mert hogy az van, hogy a Viagrát sem arra találták fel, amire szolgál. Ugye ez egy szívgyógyszernek indult, ezt mindenki tudja. Annyi a helyzet egyébként, hogy igazából a mellkasi fájdalomra nem volt eléggé ütős, viszont az összes férfi, akik kipróbálták, az jelezte, hogy elnézést, volna itt valami, ami...
2: Van ennek hatása, csak nem fönt, hanem jelent.
0: Ahogy ezt jelezni?
1: Máshol indult be.
0: Tehát, hogy te ott lennél a kísérleti csapatban.
2: Hát az látszik. Nem kell jelezni, az látszik.
0: Esetedben igen, jobb eset. De mások esetben... Jó, de tényleg, hogy ez ilyen néző, vagy csak úgy vagy vele, hogy hát igazából fickos vagy, és most itt a kísérletet, a kettő nem biztos, hogy összefügg.
2: Lehet, hogy észrevette a doki, hogy minden egyes kísérleti alany rámozdult a nővérkére.
0: Oké. Okay. Andi, neked is van valami. A botox.
2: Ádi, te aztán tudsz udvarolni.
1: Nagyon.
2: Nekünk Viagra, nagyon neki kedves. Botox.
0: Igen, ezt személygörcsre alkalmazták, és a páciens jelezte, hogy egyébként oké, megoldódott, amire kezelték, de mintha olyan fiatalabb lenne.
2: A férje meg közben elment a szívét, kipróbálta ezt az új szert, aztán volt otthon vidámság.
0: Milyen jó dolgok vannak. A rágógumi is szóba jött nálunk valamikor, amikor Wrigley-ről beszéltünk, neki most volt egyébként a születésnapja, nem is annyira régen, és ő igazából nem is rágógumit, hanem egészen más termékeket árult, és ehhez adta ajándékba a kis rágógumit. Ez a hivatalos feltalálás, de hogyha előrébb jövünk, akkor Thomas Adams eredetileg gumipótlékot próbált készíteni a termékhez egy természetes anyagból, és ez nem működött igazán jól, és akkor rágógumiként kezdte el árulni, tehát hogy volt egy célja, aztán rájött, hogy arra nem jó, de ha már kidolgozta, akkor már másra eladja.
2: Igen, de egyébként, ahogy itt ezt írják is, hogy az aztékok, a maják régen, ott a mai Mexikó területén már hasonló dologgal éltek, tehát nekik volt egy ilyen, hát ilyen nyúlós, ragacsos, az is ilyen gumiszerű volt egy kicsit, amit ők rákcsáltak.
0: Uh-huh. De ez milyen érdekes, nem, hogy van egy találmányod, belefetszölsz energiát, időt, pénzt, meg mit tudom én mi, és aztán nem jön be, nem váltotta be azt, amit várakoztál, de utána fogod és kitalálsz egy másik területet, amire azért mégis el lehet adni, hogy ne rohadjon rád a raklapnyi termék.
1: Hát igen.
0: Ez tök kreatív és tök emberi szerintem.
2: Igen, vagy itt van az is, hogy holland kereskedők lepárolták a bort, hogy kevesebb helyet foglaljon, aztán rájöttek, hogy ebben egész jó dolog lett, ez lett a brandy.
0: Ez is milyen érdekes, nem? Ja, hogy igazából igen. Szállítani akarták, jobban akarták szállítani, és aztán mégis ez lett belőle, és egy új ital jött létre. Egyébként szerintem a most nagyon népszerű ipasöröknél is hasonló a szituáció, mert ugye ott az erjesztés kapcsán, meg a magasabb alkoholtartalom kapcsán ott is az volt a megoldása annak, hogy hosszú tengeri utakra vitték, és igazából mire megérkeztek a helyszínre addigra, már nem volt olyan magas az alkohol százalék, meg nem úgy volt, csak nem rohadt meg útközben a termék.
2: És ebből született az ipa?
0: Igen.
2: Köszönjük, ma is tanultunk valamit.
0: Na, tök jók ezek a találmányok, szóval én mindenkit bátorítanék a mai napon, hogyha gondoljátok, akkor találjátok föl valamit. Tehát, hogyha ez kényelmesebbé teszi a munkátokat, például a repülőautót az M1-es fölé,
1: aha.
0: Vagy nem tudom, valami olyan dolgot, ami megkönnyíti a munkahelyi főnökkel való kommunikációt.
2: Igen, esetleg írjátok meg, hogy ezek közül a találmányok ki melyiknek örül a leginkább, esetleg tényleg a kéjgáznak, a szaharinnak, vagy a viagrának.
0: Ez így együtt, nem? Ez egy jó szett. Mert ugye az egyiket nyalogatod, a másiktól vidám leszel.
2: Hát ki melyiket nyalogatja? Most nem tudom, hogy ki a célcsoport.
0: Jó, jönnek az üzenetek, és Bence írja, szevasztok, azért a mai adásból sok minden mehetne effektpadra. Jó a műsor, csak így tovább, köszi, hogy velünk vagy.

műsor. Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, újraindul a Diákváros beruházás. Ma három helyen is várják a véradókat megyénkben. Megnyílt a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Itt Peller Andrea hallják a mikrofon mögött, jönnek a részletek. Újraindul a Diákváros beruházása a korábbi tervpályázatot alapul véve, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a fővárosi közfejlesztések tanácsa ülését követő sajtótájékoztatón. A miniszter jelezte, hogy együttműködik az állam és a főváros, hogy a beruházás minél hamarabb elindulhasson. Az ülésen arról is döntöttek, hogy kezdeményezik a fővárosi csatornázási művek kerüljön vissza köztulajdonba, és a menedzsment jogai szálljanak vissza teljes egészében a fővárosra. Beszámolt arról is, hogy a Rákos rendezői beruházás közös szervezeti struktúrában valósítják meg, alapul véve az április elején lezárt tervpályázatot. A részleteket a következő üléseken dolgozzák ki. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei szervezete a mai napon három helyen is várja a véradókat. 10 és 18 óra között Tatán az Új Kajakház ökoturisztikai központban, 11 és 13 óra között Komáromban a Jókai gimnáziumban, míg 14 és 18 óra között a Nagyik Mándi általános iskolában nyújthatják karjukat. A Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület az Állatok Világnapja alkalmából október 3-án szombaton 10 és 15 óra között ismét nyílt napot tart a tatabányai ebrendészeti telepen. Lesz zsíros kenyér és tea, arcfestés, csillámtetkó, hajfonás, tombola és logenfarkas is ott lesz. Várják az érdeklődőket. Megnyílt csütörtökön a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, amely új helyszínen a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 4 nap alatt csak nem 200 programmal és 400 dedikálással várja a közönséget. A Németország, Svájc és Ausztria díszvendégségével zajló rendezvény Viski András író nyitotta meg.
0: Időjárás.
1: Ma is napos, szinte felhőmentes időben lesz részünk, csapadékot vármegyénkben nem jósolnak, 20 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos Morgen!
2: 9.03, ott a Roland, itt az Ádi. Ránk többé nem kell várni. Jó, abba hagyom.
3: De ez már nagyon sokat szóra. Azt hittem, hogy a háromra valahogy ráfűzött, hogy párom, vagy én nem tudom, mire. Mi rímel még arra, hogy háromra károm, de azt most inkább hagyjuk, mert az... tudnék egy sort így ráfűzni, de...
2: Annyira adja magát. Nem tudom, ez ilyen magyar betegség, nem? A Fréd és Béni óta, hogy valahogy rímeket akarunk faragni.
3: Igen, a várom.
2: Nekem mindig jönnek.
3: Várom, az is
2: álom, egy... párom.
3: Álom, tényleg az is. Igen.
2: Szánom.
3: Volt,
2: szánom, bánom.
3: Volt egy szó, ami nagyon gyakran visszajött a vétek első levezén, és ne kérdezz, hogy miért jut eszembe, de
2: meg akartam,
3: minden második rímben ott volt szinte. Egyébként elmondom, miért, képzeld el, nem is a vét, mert lehet, hogy vétek vagy fiesta, mert hogy
2: két top csapat.
3: Hugomnak még nem volt kellően kifinomult zenei ízlése fiatal korában, és
2: megmutatta neki a véteket, meg a fiesztát, hogy milyen jók.
3: Mert én nagy rajongójuk voltam. És hát Roma hallgatta ezt a két lemezt, és igazából utaztunk a kocsiban, és hát ezt kellett hallgatni. Úgyhogy az Indokoltnál jóval többször hallottam az első vétek, illetve az első Fiesta album dalait.
2: Ahogy engem lehet dobálni, de én a véteket szeretem.
3: Lehet dobálni. Igen, én is ezt gondolom. Bőven lehet dobálni.
2: Tényleg lehet dobálni. Értem én, hogy mivel a problémája annak, akinek problémája van, de az Unplugged Lírák album, azt szerintem nagyon el van találva. Meg a másik, tudod mit szeretek én abban tényleg? Hogy ott olyan igazán jó dallamok vannak, amik így beszorulnak, és amik így mennek veled.
3: Hát nekem is okozott szorulást, igen.
2: Valóban. A másik, mi a kefir? Az nem meghajt?
3: Kefir szamócával, igen, az a kefir szamócával mit eredményez?
2: Tudjuk. Hát igen.
3: Na, szakaszos torlódás, azt eredményezi az M1-es. Úgy általában, és ma sem kivétel. Tatabánya magasságában látok egy ilyen szép piros csíkot, és egy picivel rövidebbet pedig Óbarok előtt, aztán egy szép sárgát Herceghalom után.
2: Ha azt nézem közben, hogy 16 fok van most, mintha ma hamarabb melegedne a levegő, mint tegnap, és 24 lesz a csúcs, jövő csütörtökig még kitart ez a jó időnk, tehát az október ilyen értelemben is vidáman indul.
3: Már-már késő nyári az időjárás. Ebben az órában hozzuk majd természetesen a nap hírét, ezúttal én fogom nektek prezentálni. Jön a terrorpáva!
2: Nem hiszem el.
3: Olyan, mint egy Z-kategóriás film.
2: Amúgy a pávák alapból terrorállatok, tehát nem tudom, hogy te szívesen futnál össze egy pávával. Én már ijesztettem pávát, ezt majd elmesélem, de hogy szerintem, hogyha természetben szembe jön, megijedsz.
3: Szép, színes, de szemét. Igen. Figyelj, én nők közül is találkoztam már egy pár ilyennel.
2: Na, van bőven. Szóval megbeszéljük a terrorpáva esetét, és ezen kívül még hozunk jó zenéket is, úgyhogy ha van bármi az utakról, amit személyesen láttok, azt kérlek dobjátok át, vagy ha hozzánk szólnátok, azt is tegyétek meg, az SMS és Viber számunkhoz nem változott semmit sem. 0620 978 978.
0: Forrás Rádió.

poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora, és

0: Negyed 10 van, Rolanddal várunk mindenkit a kis csapatunkba. Mi mindenkit beveszünk, Buenos Morgan.
1: Hú, de szép mondat volt ez. Mi mindenkit beveszünk. A piros honfoglalót lehetne így hirdetni.
0: Ez legyen a szlogen. Jó, mert ez a műsor is jól csúszik.
1: Ezért volt egyszer a haverokkal, amikor neveztünk egy foci tornára, az a csapat neve, hogy Vazelin FC.
0: Tényleg így neveztetek?
1: Tényleg.
0: Sok volt a becsúszás?
1: Nem. De utána nagyon jól lesz. Van, ez egy egynapos rendezvény volt, az első mérkőzés után kiestünk. Viszont utána jó volt a buli.
0: De a hangulat jó volt. Oké, okay, értelek. Figyelj, hogy van az, hogy negyedkor már megszólalunk? Nem lehet egy normális 10 perces öt pisilni?
1: Ja, szükséged van rá?
0: Hát én ilyenkor összegyűjtöm.
1: Ja, értem. Jó, hát figyelj, ezek a prostata problémák így 40 felé közeledve azért már előjönnek.
0: Termék megjelenítés következik. Ne, azt nézem, hogy tényleg egyre rövidebbek ezek a dalok. Brutális. Na jó, oké. Okay.
1: Egyre rövidebb minden. Na, az M1-esen, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében egy műszaki hibás jármű okoz fennakadást, a 18-as kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás nagyjából 2-3 kilométeres, úgyhogy most már nem csak Pest felé, hanem a másik irányba is érdemes inkább kerülni, nem egyszerű tehát a helyzet jelen pillanatban az M1-esen, Pest felé pedig több felé előfordulhat szakaszos torlódás, lassulás, a külső sávon meg-megáll, vagy csak arra szól a járműsor.
0: Milyen filozófikus, te már készülsz a Tomi műsorára. 16 fok van egyébként, 24 lesz ma, jövő hét csütörtökig még jó időnk van, én szerintem ez rövidgatyás nap.
1: Ez most igen, meg a hétvége is teljesen jó
0: amúgy
1: idő lesz.
0: Amúgy nem bánod meg? Én egyszer voltam ilyen túlélő túrán, ahol pont ez volt, Angliában voltunk, és éjszaka nagyon-nagyon hideg volt, nappal pedig már melegebb, és én oda direkt úgy készültem, mert nem vihettünk túl sok cuccot, hogy nem vittem külön a hosszú meg rövidgatját, hanem vettem egy olcsóbb hosszú nadrágot, és délután levágtam. Hát, hogy nem akarsz ilyet?
1: Nem.
0: Jó.
1: Még véletlenül sem. Na, viszont hozok nektek egy fantasztikus sztorit a nap híre rovat keretében. Üldözés, menekülés, támadás, ürülék támadás. Jön a terrorpáva.
0: Mi hangja van egy pávának, várjál?
1: Várjál már.
0: Ez páva?
1: Nem nagyon. Látszik, hogy budai gyerek vagy. Na ja. Kérem, a helyszín Buchleiten, Ausztria, felső Ausztria, hónapok óta szabadon kóborol egy páva, ami rendszeresen bejár a kertekbe élelmet keresni, és a beszámolók szerint még a környék macskáival is összetűzésbe kerül. Többször próbálták már az állatmentők befogni, viszont eddig minden egyes alkalommal meglógott, és a helyi Tirengel Ausztria Tirettung munkatársai már Buchleiten terror pávájaként emlegetik.
0: Na, ez egyébként kicsit olyan, mint az El Bundyban a pszichoapu. Tehát, hogy itt a pszichopápa, vagy a terrorpápa fenyeget.
1: Igen, a befogási akciójuk pedig a tréfás kapja el, ha tudsz nevet kapta, ráadásul az egyik üldözés során a madár állítólag még egyfajta ürülék támadással is védekezett az állatmentők ellen.
0: Azt hogy kell elképzelni, tehát, hogy befordul és céloz?
1: Igen, és lő. Ez egy ilyen alternatív rakéta támadás.
0: Én csak majmoktól láttam. Amúgy egy picit emlékeztet az itteni gyilogdisznó vagy gyilogkecske? Itt kecske volt, ugye? Egy gyilogkecske volt fönn a turulnál.
1: Hát meg a vaddisznók azok jönnek be azért így a városba több felé.
0: De itt kecske támadások voltak, nem? Hogy elszabadult fönn egy kecske, a Tomi mesélte a grafikus.
1: De nem támadott meg senkit, csak volt szerintem.
0: De féltek tőle.
1: Hát jó, hát persze.
0: Ott a fos támadás a megtámadott félnél jelentkezett.
1: Igen.
0: Belső viszonyok és viszályok voltak.
1: Hát minden kóborló állattól szerintem így félnek. Amúgy képzeld el, hogy a pávák meglehetősen hangosak, mert hogy 70 decibel feletti is lehet a kiáltásuk, sőt, egyes mérések szerint akár 96 decibelt is elérhet. Viszont, ha már így vizuális típusok vagytok, drága hallgatók, akkor a történet főszereplője egy tojó, úgyhogy nem egy ilyen klasszikus, színes pávát kell elképzelni, mert hogy a klasszikus, tehát ilyen szép hosszú farka a hímeknek van. A páváknál is.
0: Hallod, annyira gyönyörű Roland egyébként, hogy te biológiából mindig meg tudsz engem lepni valami újdonsággal. Mi hangja van egy pávának? Várj, most már megkeresem. Mire emlékeztet ez? A Jurassic Parkban van valamilyen dino. Így támad egy páva.
1: Ez egy félrehangolt duda.
0: Igen, nagyjából olyasmi. Hát a magyar válogatott meccsre jó, nem?
1: Viszel magadon egy pávát. És ezt miért hoztad? Hát tudám, nem volt pávám van.
0: Oké, és akkor a páva ugye az, amelyiknél a farktól ilyen gyönyörűen így szétnyílik, és akkor igazából eléggé impozáns állat tud lenni. Ezt elfogadom, de valamiért, amikor látom vadasparkban, vagy bárhol, én azt érzem, hogy ez egy gonosz állat.
1: Állítólag eléggé agresszív, igen. Tehát, hogy ő nem egy ilyen barátkozós típus, és hát emiatt sem nagyon szeretik, meg ugye bemegy, ott azért gondolom, hogy úgy keres kaját, amúgy minden evők, magvakat, gyümölcsöt, tényleg? Növényeket, rovarokat, férgeket, mindent elpusztítanak, amit érnek szinte. Úgyhogy nyilván, ha éhesek még, akkor veszélyesek is, legalábbis hát kiindulva abból, hogy amikor én éhes vagyok, akkor antiszociális vagyok, nyilván a páva is. Szóval most Buchleitenben félnek a pávától.
0: Szerinted egy, ha már itt tartunk a német területen, akkor Ausztriában van ez? Mit mondtál?
1: Igen, igen, felső igen? Ausztria, konkrétan ez a helyszínünk, ez a Buchleiten nevű. Mindjárt rá is keresek, mert arrafele egyébként szép tájak vannak, tehát lehet, hogy amúgy egy tök szép kis település.
0: Tehát, hogy az a kérdésem nekem, hogy egy páva a Katze párharcot kinyer meg?
1: Hát én inkább én a pávára tippelek.
0: Tényleg? Mhm. Mm-hmm. És egy kutyapáva, még szerintem ott is elképzelhető, hogy a páva nyert, nem?
1: Ott is lehet, igen, igen, igen. Egy elefánt pávánál már azért az elefánt sanszosabb.
0: Szerintem ez nem nagyon zavarja semmi, az elefánt, ez olyan flagma állat, ez úgy el van a saját kis világában. Értelek, én egyszer támadtam pávára. Ezt most szint fogok vallani.
1: Szeretném, ha elmesélnéd.
0: Jó. Az volt, hogy volt nálam egy esernyő, és nagyon megijesztett a páva. Szóval, kedves állatvédők, elnézést kérek mindenkitől, de én megcsináltam azt, hogy ahogyan ő a farktollát így kinyitotta és rám ijesztett, gondoltam, hogy én is csábítok, és az esernyőt fogom felé kinyitni hasonló módon, és nem egy ijedős állat, kiderült. Tehát én jobban megijedtem a pávától, mint a páva tőlem.
1: Uh-huh. Minden esetre úgy érezted, hogy akkor az ő részéről ez a farokmutogatás az működhet, de te kevésbé lennél erélyes, hogyha ezzel próbálkoznál?
0: Lehetséges, hogy te nem esergővel próbálkoztál volna, hanem egészen mást lobálsz oda elé, és megnézzük, mit ragál a páva.
1: Na akkor megnézzük, páva versus Aurelio.
0: De az is lehetséges egyébként, hogy bennem, mert alapból van egy ellenérzés a pávákkal szemben, mert ugye mindenkinek gyerekkorában ott van, hogy gúnyolják a nevével, és nálam a Ádám bátyám pávát látván, szájátátván vált. Volt az, amit mindig megkaptam, és lehetséges, hogy emiatt van bennem a nevemből következőleg egy ellenérzés a pávával kapcsolatban.
1: Nem tudom, nekem ez szimplán csak nem szimpatikus. Tehát, hogy nekem ilyenem, tudod jól, én a patkányokat rühellem, tehát az, ami ilyen. Nálunk tökéletes, Nóri meg a sáskáktól fél nagyon. Tehát, tényleg? Hogy a sáskát lát, akkor az azonnal egy másik univerzumba kell elröpíteni.
0: Azt láttad, amikor tetted a bogarakat?
1: Persze.
0: Már hogy te láttad nyilván, de ő látta, amikor teheted a bogarakat?
1: Hát tud róla, igen, nem tudom, hogy látta-e, de igen, tud. Fia, akkor büszke is lehet rám, nem? Hát én megeszem az ellenséget.
0: Amúgy meg azért gyakoribb, hogy egy sáskával összefut az ember, mint egy pávával. Ezt lássuk be.
1: És ennek azért örülök, mert érted, azért az előfordulhat, hogy mondjuk a sáska fölbukkan így a nappaliban, ha megjelenne ott egy páva, lehet, hogy vakarnám a fejem, hogy mit
0: mondtad
1: tegyek.
0: Mondtad a patkány, mondtad a pávát, nem lehet, hogy neked a P-betűs dolgokkal van bajod?
1: Nem, papagájom volt, és azzal az nincsen. Azzal nincsen.
0: Ez egy fölösleges állat.
1: Papagáj, pusziket, tehát hogy nem, azért vannak, amiket bírok.
0: Jó. És ez az állat, ez most egyrészt hogy került oda, másrészt hogy lesz megoldva a probléma? Tehát van valami tervük így a cikk alapján, vagy ezt így elfogadták, hogy helyi látványosság?
1: Ők most üldözik, vadásszák, mármint nem úgy, reméljük, hanem megpróbálják elkapni. Nem adják fel, kitartóak, kemények. Ott a Szökevény című filmnek a legújabb verziója és része zajlik. Ezúttal egy páva menekül.
0: Megtaláltad egyébként a helyet? Tehát, hogy élnél ott, ahol a páva támad?
1: Nem tűnik túl szépnek, nem. Sokkal szebb helyek vannak Ausztriában, úgyhogy ha költöznétek Ausztriába, akkor két dolog miatt sem menjetek Buchleitenbe, az egyik a terrorpáva, a másik, hogy nem túl szép a falu.
0: Hát köszönöm szépen, hogy fölkészítettél. Ez egyébként egy fontos dolog, hogyha valaki pávával találja szembe magát, akkor hogyan védekezhet erre? Sajnos választ most nem kaptunk.
1: De várjál, most megkérdezzük, most én kérdezem meg az AI-t, mit szólsz? Hogyan védekezzünk páva ellen?
0: Ezt nézem. Akkor ő egy Itt írja nekünk Kristóf, hogy akkor ő az első Prius páva.
1: Jaj, ez erős volt. Na, hogyan védekezzünk páva ellen? A pávák elleni védekezés leghatékonyabb módja a mozgásérzékelős öntöző rendszerek használata.
0: Na, erre, mi van? Mondjuk,
1: erre nem gondoltam volna.
0: És hogy jön veled szemben egy páva, akkor hirtelen felállítasz egy mozgásérzékelő öntöző rendszert.
1: Mindig legyen ott zsebben egy, jó? A fizikai akadályok felállítása, hálók, magaskerítések, valamint a vizuális és hangalapú madárriasztók alkalmazása. Várjál, mivel a pályák pályák, azok vannak focipályák. Mivel a pávák kifejezetten intelligens, makacs és kiválóan repülő madarak, a védekezés folyamatos elszántságot és több módszer kombinálását igényli. Na kérem, ez van. Emellett kellemetlen felületek kialakítása. Ha a páva előszeretettel pihen a kerítés tetején vagy a terasz korlátján, helyezzen el oda madár leszállás gátló tüskéket vagy húzalokat, amelyek fizikailag teszik lehetetlenné a leszállást. Az tök jó, mert telenek oda a teraszt ilyennel, te se tudsz leülni.
0: Okay,
1: a páva se, de te se.
0: Az erdőben vagy. Támad egy páva. Hogyan generálsz magad körül egy másodperc alatt tüskét is, ami locsolni is tud? Melyik szervethez nyúlsz?
1: Látod? Én zsigerből ráéreztem a helyes megoldást.
0: Vagy csak támaszkodsz Zsókának az elmés és átgondolt tervéhez, vagy tervére, le kell rúgni.
1: De megkérdezem, hogy az erdőben, hogy erre van-e valami...
0: Amúgy a páva védett?
1: Hát lehet egyébként, hogy igen. Az erdőben a pávákkal való találkozás ritka. De ha vadon élő, vagy elszökött példánnyal futsz össze, a legfontosabb szabály, maradj nyugodt, ne közelíts felé, és adj neki teret a távozásra. Te szerintem ugyanúgy kell akkor kezelni, mint Andit, amikor rossz napja van.
0: Na, nagyjából ezt vidd magaddal. Megint rengeteget tanultunk a pávákról, és azt hiszem, hogy emberek millióinak életét mentettük meg ezzel a kis beszélgetéssel, és ennek én örülök. Közben DJ Elo itt írt nekünk a Zsolt, hogy a pisilős mixető megoldja nekünk, szerencsére már készített többször buliban 10 perces mosdómixet, szóval valószínűleg ez a DJ-nél is megoldandó probléma, hogyha úgy van, hogy egy 4-8 órás buli van, hogy valahogy kiussanak.
1: Figyelj, innentől kezdve akárhány buliban felbukkanok, én meg fogom kínálni ezzel a kérdéssel, per kéréssel a DJ-t, hogy léci egy pisilős mixet toljává nekem.
0: Jó, amúgy egyébként ez egy valid téma, vagy ez egy valid terület, tehát akkor már ejtsünk erről egy mondatban szót, hogy azért rádiósoknak meg kell oldaniuk az ilyen dolgokat, és főleg, hogyha hosszú műsorról van szó, és egyébként amikor olyan rádióban dolgoztam, ahol rockzenét képviseltünk, akkor ott azért könnyebb volt, mert volt egy Guns N' Roses dal, ami, hogyha jött egy November Rain-re, például tök simán bármit megoldasz. Csak az a baj, hogy például azóta is, hogyha megszólal egy Sweet Home Alabama, akkor nekem
1: beindul az
0: ingerem, van, akkor menni kell. Nem lehet ez más, hogy megoldani. Welcome to the jungle, ez van.
1: Jó van, na hát köszönjük szépen, ma is egy picivel többet tudtunk meg Ádiról, mint kellett volna.
0: Egészségetekre.
1: Igen, ha üzennétek, ne ezzel kapcsolatban, mert nekem igazából mindegy, ezt is írhatjátok, vagy mondjuk az utakkal kapcsolatos infókat, akkor jöhet SMS és Viber számunk 0620 978 978.

0: zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnád. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hello Tatabánya, jövünk kecskét. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter, jönnek a második világháborús replikák, és a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülői, a sárkok. Lehet majd sétrepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi reptéren. A belépés díjtalan.
2: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620-20-50-20-179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
3: A falevelek már erősen hullanak, de a Plazma Center juttatásai októberben is magasan maradnak. Hogy miért? Ami számodra egy-egy kényelemben töltött óra, az egy rászoruló betegnek maga az élet ajándéka. Nem maradhatsz tehát hála nélkül. Válj te is életmentő plazmaadóvá a hónapban, hiszen így az alkalmassági vizsgálat során 5000 forint, életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazmaadásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Tarts velünk te is, és tegyük közösen jobbá a világot!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gyerekek, itt vagyunk, Roland, ez a Buenos Morgan, és hát gyorsan leketyegett ez a pénteki reggel, nem?
1: Igen, valóban, meg valahogy az egész hét, de nekem egyébként az egész szeptemberem ilyen volt, vagy nem is így éreztem, igen, úgyhogy hát ez van, gyerekek, rohan az idő, nyakunkon a karácsony.
0: Szerintem egyébként valahogy így októberben fogunk aztán tényleg belelépni a gázba, a kék gázba. Annyira be fog gyorsulni az élet, de tényleg, hogy itt már fel se ocsúdunk, és karácsony.
1: Egész hónapos kék gázt kívánunk mindenkinek.
0: Ez egy jó kívánság. Apropó, hogyha már itt tartunk, hadd kérdezzem meg. Tegnap beadtál engem, amikor Tomi műsorában helyettesítettél, mert ugye mondtam itt bölcseletet, hogy végül passzoltad a gondolatomat.
1: Nem, végül ez nem került adásba, pedig annyira okosat mondtál tényleg.
0: Igen, csak azért, mert rájöttem, ugye most az van, hogy a Tomi szabadságát tölti, és nagyon meg is érdemli. Ezért mi helyettesítjük itt a Rolanddal. Ma is úgy lesz, hogy én még 3 órát maradok, utána pedig Roland jön 2-re. És rájöttem arra, hogy minden rovatot, tehát még akármennyire messze is áll tőlem a szerelmi életébe, és belemásztam a sztároknak, tehát még ezt a bulvárkodást is megcsináltam, és egy dolgot hagytam ki, a napi gondolatot.
1: Figyelj, fogadjuk meg, ma minden órában mondunk egy hétköznapi bölcsességet, jó. Nem feltétlenül kell komolyan venni, én nem fogom, előre szólok.
0: Jó, behozzuk, abszolút behozzuk, minden órában lesz egy bölcs gondolat, egy mélyen szántó, hogyha lehet így mondani, rotációs kapával belekapunk az ember életébe. Ez jön majd, ez történik.
1: A budai, érted? Tehát, hogy a rotációs kapa. Képen látott már rotációs kapát, de nem utogassátok neki élőben, mert nem ismeri föl.
0: Egyébként az abudai meg az abudabi az nagyon közös. Tehát az nagyon közel van, látszik, hogy testvér városokról, illetve
1: igen,
0: területekről beszélünk.
1: Valóban, így van. Így van,
0: na, nekem nagyjából lesz. Figyelj, nagyon kemény ez a hétvégét, nézem. Nekem tényleg nem panasz, mert szeretem, hogy pörög az élet, de ilyen, hogy nincs ott semmi. Egy program van beírva vasárnapra, utalnom kell a Disneynek. Ennyi.
1: Fizetsz a mesefigurákért?
0: Én fizetek, én rendszeresen.
1: Tudjuk őket ingyen is nézni.
0: Hát nekünk van egy ilyen izénk, tudod, egy ilyen OnlyFansünk, és akkor ott utalunk Pocahontasnak.
1: Igen, Petra, el kell, hogy keserítselek. Az a Pocahontas, meg az a hófehérke, őket igazából nem a Disney küldi.
0: Na, ezt az utalást, ezt meg kell ejtenem. Most nem tudom, várjak-e vele a vasárnapig, de hogy ezen a hétvégén nekem pihi. Neked?
1: Figyelj csak, rendhagyó lesz, mert azt képzeljétek el, drága hallgatók, nem lesz zicser. Tehát, hogy most értem, hogy tömeges írás veszi kezdetét a megyében, de ezen a hétvégén nincs zicser, kihagyjuk most az
0: ebből. Tehát sírnak a kémiatanárok és a sportrajongók?
1: Nem, hát alkalmazkodunk a válogatott friss szerepléseihez, úgyhogy kihagyjuk a zicsert. Ja, nem, mert nem is nagyon kerültek zicserre, mindegy. Szóval, hogy valóban, mert hogy állatok világnapi program, ugye ajánlottuk már figyelmetekbe a héten.
0: Na, de hogy ez hogy ér össze a kettő?
1: Na, azt mindjárt elmondom, hogy onnan
0: jelen. Ha már állat, akkor Bálint Lackó.
1: Pontosan, örülök, hogy átvezetted. Valóban, Lackó fog onnan jelentkezni az állatok világnapi eseményről, úgyhogy ez lesz vasárnap délután adásban az itszer helyett, úgyhogy én is pihenek.
0: Jó, legyen így, pihenjük ki magunkat. Andinak pedig nagyon köszönjük ezt a rengeteg kedvességet, amit ma is becsempészett ide a stúdióba.
1: És hát köszönjük szépen Rédl Ádámnak, akiről kiderült, hogy ő az az ember a világon, aki a legjobban örül a penicillinnek.
0: És annak az embernek, aki jelezte volna a Viagra kutatócsoportnak, hogy mellékhatás van, és Rolandnak.
1: És még egy kis érdekesség, holnap délelőtt is érdemes lesz velünk tartani. Lesz. Ugye Zimmerer Tomi pihen, csak a charterben van ezen a héten, csak hogy egészen pontosak legyünk, úgyhogy holnap délelőtt sem őt hallhatjátok, hanem ismételten egy régi új hang fog felbukkanni. Tartsatok velünk, és akkor ki fog derülni, hogy kit hallhattok.
0: Nagyon örülök neki egyébként. Egyszer töltöttem vele húzamosabb időt, de azt mondom, hogy jó barátom. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon szívember, és ti is imádni fogjátok vele a hétvégét. No, hát akkor én most még maradok 3 órát, utána Roland jön 2 órát koktélozni, aztán még 2 órát beatezni, utána a Charter Tomival, meg a hétvégi műsora, ahogy most elmondtuk, de ebben a formában hétfő jövünk 6 után, nem sokkal ébredjetek akkor is velünk, legyen szép a hétvégétek, sziasztok!
1: Buenos Morgan!
2: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Rédl Ádámmal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Közzétette az Országos Mentőszolgálat a szeptemberre vonatkozó kiérkezési időket. Gép- és eszközpark fejlesztésére nyert pályázati forrást a Hortobágyi Hallgazdaság. Több vonat menetrendje is módosul a hétvégén, ami megyinket is érinti. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Közzétette az Országos Mentőszolgálat a szeptemberre vonatkozó kiérkezési időket. Ez szerint a legsúlyosabb esetek 90%-ához 25,75 percen belül érkezett meg a mentőegység. Célként azt jelölték meg, hogy a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül odaérjenek a mentők. A közlemény hangsúlyozza, hogy ezek az adatok a kiérkezési időt mutatják, önmagukban nem az ellátás minőségét mérik. Az MTI-hez csütörtökön késő este eljutatott közleményben azt írták, a P1, P4 sürgősségi kategóriákban szerte 84.963, Budapesten 15.903 alkalommal riasztották a mentőket. Az esetszám augusztushoz képest országosan 11, Budapesten 5,8%-kal csökkent. 2025. szeptemberéhez viszonyítva ugyanakkor országosan 2,4, Budapesten pedig 3,1%-kal volt magasabb. Versenyképességének javítására, a termelőkapacitásának bővítésére, gép- és eszközparkja korszerűsítésére, illetve innovatív megoldások bevezetésére nyert el csaknem 250 millió forint támogatást a Hortobágyi Hallgazdaság ZRT, tájékoztatta a cég vezérigazgatója az MTI-t. Simon Károly kiemelte, a pályázat segítségével olyan gépeket és eszközöket vesznek, amelyek hozzájárulnak a meglévő termelői infrastruktúra korszerűsítéséhez, a munkavállalók munkakörülményeinek javításához, továbbá kedvező energiaosztályúak, így csökken a társaság fosszilis energiafelhasználása, nő az energiahatékonysága. A korszerű rakodó és szállítógépek gyorsabbá és hatékonyabbá teszik a lehalászást, csökkentik a halakat érő stresszt, így mérséklik a halászatkori halpusztulás kockázatát. Megjegyezte, innovatív vízanalitikai eszközöket is vásárolnak, amelyekkel a vízminőséget vizsgálják, ellenőrzik. Karbantartási munkák miatt október 3-án és 4-én több Tatabányát is érintő vonat menetrendje módosul. Az S10-es járatok napközben a megszokottnál később, az Oroszlány és Tatabánya között közlekedő S12-es vonatok pedig korábban közlekednek. Változás lesz egyes Intercity járatok közlekedésében is. A Savarias, Carbantia, Mura és Dráva vonatok a vágányzár idején nem állnak meg Tatán és Komáromban. A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet a MÁV Plusz alkalmazásában. A Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány szervezésében október 4-én az Építők Parkjában rendezik a Tatai Állatbarátok napját, melynek programjaira 14 óra 50 perctől várják az érdeklődőket. A program ingyenes, amin lesz többek között rendőrkutya bemutató és mancslenyomat készítés is.
0: Időjárás.
1: Ma folytatódik a száraz napos idő, kevés felhő lesz az égen, 20 és 25 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancs járat, a Dunakanyar Mobia kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Hello mindenkinek, itt még mindig az Ádi. A következő három órában én keverem nektek a koktélt, Tominak pedig jó pihenést. Nagyon remélem, hogy egy medencéből hallgatja ezt a műsort, és ő is szürcsöl valami finomat. Én pedig szolgáltatom hozzá jó zenéket, meg minden órában valami bölcseletet. Most, amivel nyitunk, Criss Cross Amsterdam és Eiler és Sola, Mr. Lie to Me. Gyere vele!

Hello mindenkinek, 10 óra múlt 12 perccel a Forrás Rádióban a Cocktail szól, én pedig az Ádi vagyok, még 3 óráig én keverem ezt a finom itókát, úgyhogy lehet rendelni. Na jó, nem, én döntöm el, mit rakok bele, mert szereztem tegnap a nagykerből olcsón dolgokat, szóval valahogyan így lesz. De nem csak olcsóságok vannak itt, az italok terén lehet, hogy spórolok, de a slágerek terén biztos, hogy nem. Nem sokára az Off-Key Junior és a Norvég Love Speak jön egy 2023-as dallal, ez a Taste Like Summertime lesz. Egy különös stúdió pillanatból született meg a dal, Junior állítólag egyszer csak elfütyült egy dallamot, ami annyira megtetszett a producereknek, hogy végül abból nőtte ki magát ez a sláger. Sőt, részben egyébként az egész Off-Key Junior projekt is, és milyen jó, hogy így alakult, nem? Taste Like Summertime, egy kis nyár így a nyári a sőzben, ma 24 fokig melegszik majd a levegő.

most jön ez a pont, amikor az első bölcseletet mondom. Tomi ugye szokott az életből nagy gondolatokat hozni, amolyan filozófiai, mondjuk azt, hogy lelki tölteteket, kis patronokat puffogtatni ebben a műsorban, és arra gondoltam, hogy mivel tegnap véletlenül erről megfeledkeztem, bár még a romantikus sztárpletykák bulvár világába is belástam magam, pedig az nekem annyira nem szokásom, de mivel ezt a jó tanács és jó gondolat rohadtot elfelejtettem, ezért arra gondoltam, hogy ma mindenkinek ápolom a lelkét, és minden órában hozok majd valamit, ahogyan Roland is hoz majd minden órában valamilyen bölcseletet. Az első ismeretlen szerzőtől jön, addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Mindenki vigye magával a gondolatot, mi pedig nem sokára egy dalt adunk ehhez. Anne Murray, KSI és a Digital Farm Animals jönnek, és a Don't Play. Mutatok egy kis részletet, nem fogadom meg ezt az üzenetet, hogy Don't Play, én bizony lejátszom.

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás habrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
3: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanely.sk. Fűtés? Akkor Nobo!
0: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

Itt az ideje, hogy kicsit körbenézzünk az utakon. Egyébként 3:45 lesz 4 perc múlva, és a legtöbb jelentés az M1-es autópályáról érkezik. Hegyeshalom felé Biatorvágy térségében a 18-as kilométernél volt egy műszaki hibás teherautó a külső sávban, emiatt torlódás alakult ki, és ez mostanra meghaladja a 3 kilométert, szóval itt mindenképpen óvatosan, és az M1-essel kapcsolatos sajnálatos örökérvényű, hogy a Budapest felé tartó oldalon már ezt jó hírként kezelik, hogy az 55-ös és 32-es kilométer között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, de ez egyelőre torlódásokkal jár, és itt ugyan két sávban halad a forgalom, de az újítás egyelőre a mai napon is gondot okoz. Szóval a terelés előtt Tata és Tatabánya között már most jelentős torlódás alakult ki, 7-8 kilométer hosszan, arra szólva haladnak a járművek. Hogy ezt megúszd, elkerüld, válaszd inkább az egyes utat. 0-20-97-8-97-8-5, ide üzenj, hogyha van valami infód a forgalomból, vagy csak úgy mondanál nekem valamit. Én pedig játszom a slágereket, a koktélban tudod, kevesebbet dumálunk és többet zenélünk, Curtis és BLR jönnek, ez pedig a Tudja az ég. Na.

0: És most lecsapjuk a fejét a nap 10. órájának, így a trombitás dal után érkezik majd Calvin Harris-től és Clementine Douglas-től a Blessing, de csak Andi hírei után. Maradj!
1: Egy izgalmas beszélgetésről. Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
3: Spóroljon a Stúdió étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdió étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt, akár 1900 forinttól. Stúdió étterem. Segítség a hétköznapokon.
4: A szuperhősöket onnan lehet felismerni, hogy van állarcuk, meg köpenyük, meg tudnak repülni. De ilyenek csak a mesében vannak, tudom.
5: Igazi hősökkel viszont élőben is találkozhatsz október 9-én pénteken 13 órától a Vértest Center kéklámpás napján. Ismerkedj meg a mentőszolgálat, a rendőrség, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, sőt, még a honvédség munkatársaival is, felszereléseivel, eszközeivel. Lesz be mindennapjaikba! Részletek a vértestcenter.hu oldalon. Vértest Center. Élj színesen!
6: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem más, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

és parti szerviz a plusz 3670-208-83-93-as SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, 3 perc múlva 11 óra. Csak nem 5,4 milliárd forintból fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Azonosították egy 160 éve elsüllyedt francia hadihajó roncsát Montenegróban. Madár megfigyelés lesz Esztergomban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Az országos rendőrfőkapitányság 5,399 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját. Az ORFK kommunikációs szolgálata azt közölte a polisz.hu oldalon, hogy a fejlesztés célja a határforgalom ellenőrzésének gyorsítása és korszerűsítése, valamint az Európai Unió új európai határregisztrációs rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzési feladatok támogatása. A projekt keretében korszerű okmányos új lenyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése történik meg, tették hozzá. A projekt befejezésének tervezett határideje 2028. szeptember 25-e. Azonosították az Égret nevű francia hadihajó roncsát Montenegró partjainál, Bár közelében. Az ágyúnaszát 167 évvel ezelőtt 1859-ben süllyedt el az Adriai tengeren. A Viesti.me montenegrói hírportál beszámolója szerint a roncsot a búvárok már mintegy 3 évtizede ismerték, azt azonban eddig nem sikerült egyértelműen megállapítani, melyik hajó maradványairól van szó. Montenegrói és francia kutatók víz alatti vizsgálatok, valamint francia levéltári dokumentumok segítségével jutottak arra a következtetésre, hogy az Égret roncsát találták meg. Bár környékén több különböző történelmi korszakból származó hajóroncsot és víz alatti régészeti lelőhelyet tartanak nyilván. Ezer arcunk, ezer rajzunk címmel Tataváros önkormányzata és Diák önkormányzata 2026-ban is képzőművészeti pályázatot hirdett 11-től 20 éves tatai fiatalok számára. A pályázat mottója idén: minden pillanatban egy új világot teremthetsz. A szervezők várják a ceruzával, vízfestékkel, akvarelfestékkel, temperával, akril vagy olajfestékkel készített alkotásokat legfeljebb 50x70 cm-es méretben. A kész művek október 15-éig adhatók le, a további részleteket a tata.hu oldalon találják. Október 3-án és 4-én az Esztergom madárakkal is csatlakozik az Európai Madár Megfigyelő Napokhoz. A hétvégen mindkét napján madárgyűrűzéssel és madármegfigyeléssel várják a természet iránt érdeklődőket a Mexikó dűlőn. Szombaton és vasárnap 8 és 12 óra között óránként ellenőrzik a madárbefogó hálókat, így a látogatók közelről is betekintést nyerhetnek a madárgyűrűzés folyamatába. Emellett mindkét napon 9 órakor kirándulás indul a Hofmann kunyhó irányába. A túra során számba veszik és távcsővel is megfigyelik az útközben látott madárfajokat, távcsöveket korlátozott számban a szervezők is biztosítanak. A helyszínen kajlapecsét gyűjtésére is lehetőség lesz, a program ingyenes és önellátó.
0: Időjárás.
1: Ma folytatódik a száraz napos idő, kevés felhő lesz az égen, 20 és 25 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancs Járat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió.
3: Hello mindenkinek, újabb órát nyitunk, ez a Koktél, én az Ádi vagyok, és ebben az első 3 órában én keverem a finomabbnál finomabb italokat, mondjuk azt, hogy a hozzávalók most nagy slágerek. Jön majd, itt lesz velünk Dua Lipa, de először Calvin Harris és Clementine Douglas zenélnek, és szól a Blessing, ebben az órában is hozok bölcseletet, és te is hozzászólhatsz. 0-20-91-8-91-85.

negyed dél lesz, 2 perc múlva már rotyog a húsleves, készül az ebéd, és közben szólnak a nagyon nagy slágerek. Eyes Closed, ez volt Mimi Webb-től az újdonság, amit eddig hallgattunk, most pedig mondhatjuk azt, hogy 2023-ban készült dalra, hogy egy klasszikus, mert most egy 2023-as dallal megyünk tovább. Ez Jason Derulo és Dido közöse, a When Love Sucks című felvétel. Egyébként Dido legismertebb számát, a Thank You-t dolgozza át. Amúgy, hogyha ismerősnek tűnik a dallam, akkor ez nincsen véletlen, mert ugyanezt a dalt használta fel Eminem is a Stemben, vagyis ugyanez a Dido téma több mint 20 év különbséggel két teljesen eltérő slágerben is új életre kelt. When Love Sucks, ez jön most nálunk, itt a Forráson, ezt az érzést szerintem mindenki ismeri, és mindenki átéli. Mi a szerelmi bánatokban is veled vagyunk.

Fél 12 lesz 4,5 perc múlva, a Forrás Rádiót hallgatod, ez pedig a Koktél. Minden órában hozunk egy filozófikus gondolatot, mert Tomi műsoronként szokott ilyet adagolni, mi pedig Rolanddal úgy döntöttünk, hogy hogyha már koktél, akkor miért ne töltsük ezt most töményen. Szóval, arra gondoltunk itt az elején, hogy minden órát széttrollkodunk, de én meg úgy vagyok vele, hogy legalább egy olyan blokk legyen, amikor valami jót vagy komolyat hozok, úgyhogy engedd meg, hogy Viktor Borg egyik gondolatát hozzam ide neked, ami nagyon megtetszett, miközben keresgéltem az interneten erre a rovatra tartalmat. Ez így hangzik: a nevetés a legrövidebb távolság két ember között. És ez mennyire igaz? Ezt próbáljuk hozni és életre kelteni minden hétköznap a Buenos Morganben. Most viszont ebben a műsorban keveset dumálunk és sokat zenélünk, és hogy ne hazudjak, mondom is, mivel folytatjuk: nem sokára jön a Kungs és a Boys Noize, és szól a Getaway. Ez is egy újdonság.

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
3: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás habrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10. Szombat. Roxy. Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia. A 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor. DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk. Ottali.
4: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

Duffy és a Well, Well, Well, ez volt itt a Forráson. Köszi, hogy minket hallgatsz, 3:42 lesz 5 perc múlva, és most egy magyar slágerrel folytatjuk, mert ezek közül is mi játsszuk a legjobbakat. A New Level Empire és Dennis közönsös slágere következik majd, ez a Valahol című nóta, ami 2016-ban jelent meg először. A szám egyik érdekessége, hogy gyakorlatilag egy nyári turnézás hangulatát sűríti 3 percbe, szóval hogyha át akarod élni, hogy hogyan élnek meg egy turnét a magyar zenészek, akkor most bemehetsz a backstage-be. A szövegben egyébként Siófok, Zamárdi, Debrecen, Szeged és Sopron is előkerül, Tatabánya sehol, szégyeljétek magatokat. Egyébként 2016 márciusában került fel a YouTube-ra a klip, azt is érdemes megnézned, mostanra több mint 2,6 millió megtekintést gyűjtött, de nálunk még többen hallgathatjátok. Szól a Valahol!

Tibdis és a Flashdance itt a Forráson. Mi keveset dumálunk és sokat zenélünk, úgyhogy most csak annyit mondok, hogy jön majd a hírek után Demi Lovato és a Fest olyan gyorsan, mint amilyen gyors ez a dal. Figyelj csak!

0: álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
0: Stressz, álmatlanság, túlgondolás. Ismerős, van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán. Következő alkalom október 3-án. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
4: Hello Tatabánya, jövünk Kecskéd. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter, jönnek a második világháborús replikák, és a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülői, a sárkok. Lehet majd sétrepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi reptéren. A belépés díjtalan.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, 3 perc múlva 11 óra. Csak nem 5,4 milliárd forintból fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Azonosították egy 160 éve elsüllyedt francia hadihajó roncsát Montenegróban. Madármegfigyelés lesz Esztergomban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Az országos rendőrfőkapitányság 5,399 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját. Az ORFK kommunikációs szolgálata azt közölte a polisz.hu oldalon, hogy a fejlesztés célja a határforgalom ellenőrzésének gyorsítása és korszerűsítése, valamint az Európai Unió új európai határregisztrációs rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzési feladatok támogatása. A projekt keretében korszerű okmányos új lenyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése történik meg, tették hozzá. A projekt befejezésének tervezett határideje 2028. szeptember 25-e. Azonosították az Égret nevű francia hadihajó roncsát Montenegró partjainál, Bár közelében. Az ágyúnaszát 167 évvel ezelőtt 1859-ben süllyedt el az Adriai tengeren. A Viesti.me montenegrói hírportál beszámolója szerint a roncsot a búvárok már mintegy 3 évtizede ismerték, azt azonban eddig nem sikerült egyértelműen megállapítani, melyik hajó maradványairól van szó. Montenegrói és francia kutatók víz alatti vizsgálatok, valamint francia levéltári dokumentumok segítségével jutottak arra a következtetésre, hogy az Égret roncsát találták meg. Bár környékén több különböző történelmi korszakból származó hajóroncsot és víz alatti régészeti lelőhelyet tartanak nyilván. Ezer arcunk, ezer rajzunk címmel Tataváros önkormányzata és Diák önkormányzata 2026-ban is képzőművészeti pályázatot hirdett 11-től 20 éves tatai fiatalok számára. A pályázat mottója idén minden pillanatban egy új világot teremthetsz. A szervezők várják a ceruzával, vízfestékkel, akvarelfestékkel, temperával, akril vagy olajfestékkel készített alkotásokat legfeljebb 50x70 cm-es méretben. A kész művek október 15-éig adhatók le, a további részleteket a tata.hu oldalon találják. Október 3-án és 4-én az Esztergom madárakkal is csatlakozik az Európai Madár Megfigyelő Napokhoz. A hétvégen mindkét napján madárgyűrűzéssel és madármegfigyeléssel várják a természet iránt érdeklődőket a Mexikó dűlőn. Szombaton és vasárnap 8 és 12 óra között óránként ellenőrzik a madárbefogó hálókat, így a látogatók közelről is betekintést nyerhetnek a madárgyűrűzés folyamatába. Emellett mindkét napon 9 órakor kirándulás indul a Hofmann kunyhó irányába. A túra során számba veszik és távcsővel is megfigyelik az útközben látott madárfajokat, távcsöveket korlátozott számban a szervezők is biztosítanak. A helyszínen kajlapecsét gyűjtésére is lehetőség lesz, a program ingyenes és önellátó.
0: Időjárás.
1: Ma is napos, szinte felhőmentes időben lesz részünk, csapadékot Vármegyénkben nem jósolnak, 20 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió.
3: Na, hogy ízlett az ebéd? Remélem finom volt, és nem csak valami maradékot kellett eszegetned, de semmi gond, ha így van, majd a hétvégén készítesz valamit a jövő hétre. Viszont itt nem a régi dolgokat ismételgetjük egymás után, mint a hozzávalókat egyesek a kajáknál. Jönnek az igazi újdonságok. Demi Lovatoval nyitjuk az órát, ez pedig a Fest, de még sok meglepetésem van, szóval szép délután mindenkinek.

0: darling.
1: 4:01 lesz, 3,5 perc múlva a Hold On Me. Ezt hallottuk Kaigótól és Sandro Cavazzától. Egy 2025-ös újdonság volt. Most pedig megyünk tovább egy olyan dallal, ami már a harmadik közös dala a Sophie and the Giantsnek és a Purple Disco Machine-nak. Ez pedig a Paradise címre hallgat. Előtte egyébként a Hypnotize dalukkal hipnotizáltak minket, és az In the Darkot is a rengetegszer meghallgattuk tőlük, és játszottuk, mert nagyon szeretjük. Ráadásul a Sophie and the Giants a Paradise első demóját egy angliai tengerpart közelében írta, majd a Purple Disco Machine ebből építette fel a végleges diszkos produkcióját, szóval nyugodtan képzel magadat egy tengerpartra, vagy hogyha összevonod, akkor egy tengerparti diszkóba, ez könnyebben átsegít majd itt az utolsó munkaórákon. Forrás Rádió, mi mindig veled.

Forrás Rádió mindig veled, nagyjából 5 perccel vagyunk fél egy előtt, és ilyenkor mindig hozunk bölcseletet. Na jó, nem, Tomi egyet szokott műsoronként, de mi most Rolanddal megbeszéltük, hogy minden órában megbombázunk ilyenekkel. Na persze, a saját szintünkön és mélységünkön tesszük ezt. Ez fontos azért is, hogy Tomi érezze a törődést, másrészt meg azért, hogy újabb 4 évig ne akarjon elmenni szabadságra, szóval most Charles Bukowskitól hozom a következő gondolatot, amit remélem mindenki megfogad és megtart, mert előre mutat, ha azt gondolod, hogy senki sem törődik veled, próbáld ki, hogy kihagyod pár hónapig az adófizetést. Ennyit a mély gondolatról, nem sokára jön az It's Raining, Ziggy in the House, ők az előadó, mutatok egy részletet.

Lengyel Joanna és a Rise szólt itt a Forráson. Mi mindig veled vagyunk, és hát egy valami nem volt még sztárpletyka, úgyhogy most valami ilyesmit szeretnék ide rittyenteni. Gigi D'Agostinóról beszélgetünk egy keveset, aki szeptember végén feltűnt a milánói Vogue World-ön, méghozzá a divatvilág nagy ágyúi között. Alessandro Michellével is együtt fotózták, miközben a vendégek között Jennifer Lopez és Donatella Versace is ott volt. A show alatt természetesen felcsendült a L'Amour Toujours is, és a milánói galéria gyakorlatilag diszkóvá változott, de mindig ez történik, hogyha valahol ott van Gigi D'Agostino, még frissebb hír vele kapcsolatban, hogy szeptember 8-án az olasz X-Faktor évadnyitó partiján is ő vitte az esti DJ-szettet, vagyis az utóbbi hetekben megint nagyon aktívan jelen van a nyilvánosságban. Hát igen, más szint, ott ilyen nevek bukkannak fel az olasz X-Faktorban. Most viszont egy hollywoodi utazásra invitál minket, a La Vision és Gigi D'Agostino Hollywood című dalát játszom rögvest, 2020 májusában jelent meg ez a dal, és igazi későn beérő sláger lett, Magyarországon még 2022-ben is többször az első helyére került a rádiós toplistáknak, nálunk is azt hiszem a charterből ismerhetted meg. Irány tehát Hollywood, ez szól most a Forráson, mi mindig veled vagyunk.

Girls kínált minket cukorkával, ez volt a Candy itt a Forráson, és pillanatokon belül kicsekkolok, de még mielőtt elintegetlek benneteket, engedjétek meg, hogy gyorsan emlékeztessek mindenkit az M1-esen lévő közlekedési helyzetre. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb, hogy a Budapest felé tart oldalon az 55-ös és 32-es kilométer között a forgalmat az új, kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom, de egyelőre ennek köszönhetően még itt Tatabányák között jelentős torlódás van, néhány kilométer hosszan csak arra szólva lehet haladni. Én például, amikor indulok hazafelé, nem sokára az egyes utat választom majd. És bizony, én indulok, Zimmerer Tomi viszont még mindig Szabin, úgyhogy most jön az I és Roland, ő vezeti tovább ezt a műsort, két óra múlva pedig a Koktél Beatbe csap át. Az elmúlt 7 órában engem hallgattál, köszönöm, hogy velem tartottál, én Rédl Ádám voltam vagyok leszek, és ahogyan ígértem, egy kis hétvégi pihenés után hétfőn ismét jövünk Rolanddal, 6 után nem sokkal ébresztünk mindenkit, remélem te is velünk állsz. Legyen csodálatosan szép és pihentető a hétvégét, és hallgasd a Forrás Rádiót. Mutatok még egy gyors dalrészletet a következő óra nyitányából, Tét meg Rével nyit a Roland, és jön a Sportscar. Most viszont tényleg elbúcsúzom. Sziasztok, ciao ciao.

0: Light Session. Light Session. Ha a napnak lassan vége, de a hangulatnak még nagyon nincs. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap este 7-től 9-ig. Este 7-től 9-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanely.sk. Fűtés? Akkor Nobo.
2: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak.
3: Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában.
2: Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk.
3: Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni.
2: Aranyszem Optika. A látás garanciája.
4: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás habrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali.
0: Ez reklám volt. Esztergomi krónika. Esztergom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
5: Pontban 1 óra van, szép napot kívánok! Feltárási munkák kezdődtek Esztergomban a Petőfi Sándor utca 37-es szám előtti útpályán. Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegve tartanak zenés estet. Elhunyt dr. Ámon György fogorvos főorvos, Esztergom egykori alpolgármestere. Az Esztergomi krónika híreit Nemes Kittitől hallják. Esztergomban a Petőfi Sándor utca 37-es szám előtti útpályán található burkolatsüllyedés feltárási munkái a mai napon a reggeli órákban megkezdődtek. A közlekedés legkisebb zavarását szem előtt tartva a munkálatokat lehetőség szerint félpályás útlezárás mellett váltakozó irányú forgalommal, jelzőörös biztosítással végzik. A süllyedés oka és a szükséges helyreállítási munkák léptéke csak a feltárást követően állapítható meg, a munkák elvégzéséig a lakosság türelmét kérik. Elhunyt dr. Ámon György fogorvos főorvos, Esztergom egykori alpolgármestere, aki több mint 5 évtizeden át szolgálta hivatásával a város, különösen Esztergom kertváros lakóit. Személyében nem csak nagy tudású és elhivatott gyógyítót, hanem a város közéletének egykori meghatározó szereplőjét is gyászolják, közölte az esztergom.hu. Áldozatos gyógyító munkássága, magas színvonalú szakmai tevékenysége, valamint az esztergomi egészségügyi alapellátásban végzett több évtizedes lelkiismeretes szolgálata elismeréseként vehette át a dr. Gönczi Béla díj esztergomi gyógyításért kitüntetést. Dr. Ámon György élete és munkássága összefonódott Esztergommal, közölte a város a honlapján. Október 6-án 18 órakor Mozart requiemje csendül fel a Ferencesek Szent Anna templomában az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegve. Az esten az Esztergomi Szimfonikus Zenekar, a Balassa Bálint Vegyeskar és a Lux Nova Kórus működik közre. Szólót énekel Bégány Csenge, Anna Szoprán, Várhelyi Éva alt, Pálmai Árpád tenor és Gábor Géza basszus. A Balassa Bálint Vegyeskar karnagya Udvardiné Pásztor Ágnes, a Lux Nova Kórus karnagya Szabó Márk, az Esztergomi Szimfonikus Zenekart Reményi László vezényli, a belépés díjtalan, adományokat köszönettel fogadnak. Október 8-án 17 órakor nyílik meg a Festve és Varva című kiállítás Esztergomban a Fia Géza közösségi házban. A tárlaton Márkos Éva foltvaró és Páfistyáknél Lokher Ilona vegyes technikával készült alkotásait tekinthetik meg az érteklődők. A kiállítást Tóth Tamás, a Fia Géza közösségi ház munkatársa nyitja meg. Az eseményen Mackó Ferenc Avala gitárjátékkal és énekkel működik közre. A tárlat november 6-áig látogatható előzetes bejelentkezéssel. Az Esztergomi krónika híreit Nemes Kittitől hallották, további jó rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
6: Kész csoka hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, folytatódik a koktél, a következő kettő órában azonban már én keverem, teszek bele rengeteg remek slágert, és ígérem, hogy lesz napbölcsessége is, most és a következő órában is. Tate McRae és a Sports Car, ezzel indulunk, tartsatok velem a mikrofonnál, már I.S. Roland.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, jöjjön a koktél, újabb bölcsessége, menekülj a kísértés elől, de csak lassan, hogy utolérhessen. Beton Hofi pedig hozzavár is az újdonságot, ez a Hello Hello.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Munkahelyet keresel?
2: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Güntner. Aviheggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Güntner, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
0: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: Budapesti Sporti Szerviz a plusz 3670 208 8393-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
1: A falevelek már erősen hullanak, de a plazmacenter juttatásai októberben is magasan maradnak. Hogy miért? Ami számodra egy-egy kényelemben töltött óra, az egy rászoruló betegnek maga az élet ajándéka. Nem maradhatsz tehát hála nélkül. Válj te is életmentő plazmaadóvá a hónapban, hiszen így az alkalmassági vizsgálat során 5000 forint, életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazmaadásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Tarts velünk te is, és tegyük közösen jobbá a világot!
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, hihetetlenül gyorsan elszaladt a koktél újabb órája, viszont 60 perc még hátra van. Egészen biztosan a Kettszáj újdonságával indulunk, ez lesz majd az Animal, teljes egészében Kitty.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-99-92-es telefonszámon.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt, szép napot kívánok! Az őszi szezon leghidegebb reggele volt a pénteki, amerre korai felismerése életet menthet, új felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Amerre korai felismerésétől a diagnózison át a megfelelő kezelésig minden időben megtett lépés számít, a szűrésnek akkor van jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az emlőrák elleni küzdelem hónapja kapcsán. Az elmúlt évekhez hasonlóan a központ idén is csatlakozik az egészség hídja összefogása emlőrák ellen kezdeményezéshez. Október 3-án a Lánchíd mellett több jellegzetes és fontos épület is rózsaszín megvilágítást kap. Ezzel is kifejezve az emlőrákkal érintettek iránti szolidaritást, olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményükben. Hazánkban évente mintegy 8000 nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot. Az őszi szezon leghidegebb reggele volt a pénteki. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason közel mínusz 2 fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán. Azt írták, a Kárpát-medencétől északkeletre lévő anticiklon peremén még egy kicsit szárazabb, alacsonyabb harmadpontú levegő szivárgott be. Ennek eredményeképp pénteken volt a szezon leghidegebb reggele. Hozzátették, Nyírtason közel mínusz 2 fokig csökkent a hőmérséklet, csütörtök délután 24,4 fokot mértek ugyanitt, így a napi hőingás több mint 25 fokos volt. A bejegyzéshez készített infografika szerint Nyírtason mínusz 1,9 fok volt péntek hajnalban, a Nógrád megyei Zabarban mínusz 1,6 fok volt, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gagybátor meteorológiai állomásán mínusz 0,6 fokot, bár révén mínusz 0,3 fokot rögzítettek. Egy új kereső felület segítségével mostantól még könnyebben lehet az Európai Uniós pénzek útját nyomon követni, hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre, jelentette be a vidék és település fejlesztési miniszter pénteken a közösségi oldalán. Lőrinc Viktória bejegyzése szerint mindenkinek joga van tudni, hogy a településén mely vállalkozások vettek részt a kivitelezésben, milyen cégek voltak a beszállítók, és mennyibe került az adott beruházás. További információ elérhető a pályázat.gov.hu oldalon. A T-busz tájékoztatása szerint Tatabánya Felsőgallán október 3-án, vagyis a holnapi napon délután 3:42-től 3-ig teljes szélességében és hosszban lezárják a Szent István utat, ezért autóbuszjárataik terelő útvonalon közlekednek. Érik a közlekedők szíves megértését, részleteket Tatabánya közösségi oldalán találnak.
0: Időjárás.
1: Ma folytatódik a vénasszonyok nyara száraz derült időjárással, nagy napi hőingással, kevés fátyolfelhő lehet csak az égen, 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton napos idő várható, 24 fok lesz a csúcs.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Mancs járat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
4: Ez a Forrás Rádió mindig veled, indul már is a koktél utolsó órája, alaposan megtöltjük ezt is jobbnál jobb slágerekkel, és természetesen össze is keverjük, így kínáljuk nektek egészen délután 3-ig, ahogy ígértem, a Cat Eye és az Animal, ezzel indulunk. Tartsatok velem a mikrofonnál még mindig.

ez a Forrás Rádió, mindig veled, benne pedig a koktél, és ahogy azt reggel még a Buenos Morgenben megígértük, minden órában hozunk koktélos bölcsességet, így Zimmerer Tomi helyett is. Na, nem feltétlenül vesszük túlságosan komolyan, jöjjön akkor az erre az órára szánt rendszeres délutáni szunyókálással elkerülhető az öregedés, különösen, ha autóvezetés közben teszed. Na, ezt azért tényleg ne vegye komolyan senki. Komodo és a Heaven, ezt viszont igen, egy nagyon klassz slágerrel megyünk tovább, itt a koktélban.

0: Morgan.
1: Buenos Morgan.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A szuperhősöket onnan lehet felismerni, hogy van állarcuk, meg köpenyük, meg tudnak repülni. De ilyenek csak a mesében vannak, tudom.
3: Igazi hősökkel viszont élőben is találkozhatsz október 9-én pénteken 13 órától a Vértest Center kéklámpás napján. Ismerkedj meg a mentőszolgálat, a rendőrség, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, sőt, még a honvédség munkatársaival is, felszereléseivel, eszközeivel. Lesz be mindennapjaikba! Részletek a vértestcenter.hu oldalon. Vértest Center. Élj színesen!
4: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia Tatabányán, a Roxyban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás habrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
5: Hello Tatabánya, jövünk Kecskén! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter, jönnek a második világháborús replikák, és a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülői, a sárkok. Lehet majd sétrepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi reptéren. A belépés díjtalan.
6: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM Ült Héten, ahol kedvezményes ajánlattal várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körül.
7: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

Morning Rádió, mindig veled imádom ezt a slágert, Example és a Change the Way You Kiss Me, a folytatásban pedig jön egy hazai kedvenc, Azaria, és az Egyszer túllépek majd talán az álmokon.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a mai koktél végére értünk. Én azonban nem búcsúzom, hiszen érkezik a Beat, a délután ritmusa, a legfrissebb kedvencekkel, a legújabb slágerekkel. Egészen 5-ig rádiózhatunk együtt. Ezt követően Zimmerer Tomi hozza nektek a chartert, a toplistát, majd pedig este 7-től 9-ig érkezik a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora, a Light Session. ESB lesz a ma este házigazdája. És hogy a mai beatet melyik slágerrel indítjuk, figyeljetek, már is mutatom.

0: kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Tataiak, figyelem! Ha azt hittétek, már mindent végig kóstoltatok, akkor van egy meglepetésünk. A Foodórán mostantól még több étteremből rendelhettek. Fedezetek fel új kedvenceket, vagy rendeljétek házhoz a jól bevált ízeket. Foodóra, mert jól esik.
3: Itt van az ősz, itt van újra! Hogy mit jelent ez?

Foglalás és parti szerviz a plusz 3670 208 8393-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 óra lesz 3 perc múlva. Üdvözlöm Önöket! Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a Szociális Minisztérium. Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota. A férfiak átlagosan 37, a nők 34 évesen kötnek házasságot. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca az MTI-hez pénteken eljutatott közleményében azt írta, az Esélyegyenlőségi és Akadálymentesítési Államtitkárság levélben kereste meg a minisztériumokat, hogy felmérjen, milyen munkakörökben lenne lehetőség megváltozott munkaképességű munkavállalók fogadására. Az államtitkárság szakmai segítséget is ajánl a megfelelő munkavállalók megtalálásához, kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, valamint szükség esetén a mentor is segítheti az új munkatársat és a befogadó munkahelyet, közölték hozzátéve, hogy a minisztériumok október 12-ig jelezhetik foglalkoztatási igényeiket. A férfiak átlagosan 37,2, míg a nők 34,3 évesen kötnek házasságot Magyarországon, a legutóbbi 2025-ös adatok szerint, közölte a Központi Statisztikai Hivatal pénteken az MTI-vel. Ezek az adatok minden házasságkötésre vonatkoznak. 1980-ban még a férfiak átlagosan 24,5 évesen, a nők pedig 22 évesen álltak először az anyakönyvvezető elé, tették hozzá. Közölték azt is, hogy a megyék közül Zala rendelkezik a legidősebb kor összetétellel, 2025-ben 1000 lakosra 255 idősebb lakos jutott. Az öregedési index is itt volt a legmagasabb. Jövő szombaton, október 10-én újra látogatható lesz a Sándor Palota. A Sándor Palota a közösségi oldalán pénteken közölt információk szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból, a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többlet jelentéseiről. A jelentkezés feltételei a Sándor Palota honlapján olvashatók. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak Kisbéren ebben a hónapban is. A Családsegítő Központban az ügyfeleket október 5-én, 15-én, 19-én és 29-én várják, mindegyik alkalommal délután 4:30-6 között.
0: Időjárás.
1: Ma folytatódik a vénasszonyok nyara száraz derült időjárással, nagy napi hőingással, kevés fátyolfelhő lehet csak az égen, 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton napos idő várható, 24 fok lesz a csúcs.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Bee, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
3: Ez a Forrás Rádió mindig

Ez a Forrás Rádió mindig veled, Marics Peti tegnap ünnepelte a 30. születésnapját, most pedig hoztuk tőle a Megcsalok veled akárkit című kedvencet, a folytatásban pedig már is érkezik az Addicted.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás habrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
5: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
6: Zöld komárom, fedezd fel az őszt. Aranylófa levelek, friss levegő és egy kis kaland. Indulhat az őszi felfedezés. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és járd be játékosan a város parkjait, tanösvényeit és természeti kincseit. Közös élmény családoknak, gyerekeknek és minden kíváncsi felfedezőnek. A Zöld Komárom elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Ősszel is élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió mindig beled, fél időhöz érkeztünk, már ami a beatet illeti. Kicsit átadom a helyem Kittinek, ő hozza a legfrissebb híreket, információkat, én pedig már bekészítettem egy nagyon klassz Calvin Harris slágert a következő óra elejére.

0: vasárnap este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
2: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanely.sk. Fűtés? Akkor Nobo!
3: Hello Tatabánya! Jövünk Kecskén! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter, jönnek a második világháborús replikák, és a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülői, a sárkok. Lehet majd sétrepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi reptéren. A belépés díjtalan.
4: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM Milyen Héten, ahol kedvezményes ajánlattal várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, üdvözlöm Önöket. Európa több mint felét nagyon erős hőstressz sújtotta a nyáron. A magas rezsiszámlák ellen demonstráltak a Kossuth téren, térdműtéten esett át az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Európa több mint felén nagyon erős hőstressz alakult ki az idén nyáron, így a kontinens területének rekordnagyságú részén voltak kitéve az emberek az extrém hőség egészségügyi kockázatainak, közölte pénteken az EU Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata. A közleményük szerint szélsőséges hőhullámok és szárazság jellemezte az idei nyarat Európában, a kontinens 52%-án alakult ki nagyon erős hőstressz a nyár végéig. Európa jelentős részén, különösen a kontinens nyugati térségében rekordmagas felszíni léghőmérsékleteket mértek, miközben az európai tengerek felszíni hőmérséklete is rekordmagas vagy rekordközeli értékeket ért el. A magas energiaszámlák és a rezsit érintő elszámolási problémák ellen tüntetett a Hallassuk a hangunkat szövetségesei és az MVM, valamint egyéb rezsikárosultak közössége pénteken a Kossuth téren Budapesten. A szervezők petíciót és törvénymódosító indítványt adtak át a Gazdasági és Energetikai Minisztérium képviselőjének. Máténé Szőlősi Andrea, a HHS elnöke azt mondta, nem kormányellenes tüntetést szerveztek, hanem olyan problémákra szeretnék felhívni a figyelmet, amelyek párt szimpátiától függetlenül minden háztartást érintenek. Ilyenek például az össze-vissza számlázott rendszerhasználati díjak, a magas rezsiszámlák, a rosszul működő mérőórák, vagy a napelemes háztartások visszatáplálási problémái. Térdműtéten esett át Rasovszky Kristóf olimpiai világ és Európa bajnok úszó. A nyílt vízen 10 kilométeren 2024-ben Párizsban 5-karikás arany, 2021-ben ezüstérmes klasszis az M4 Sportnak adott interjúban elárulta. A közelmúltban elvégzett beavatkozása a következő 2 szezon szempontjából volt fontos, hogy a 2027-es hazai rendezésű világbajnokságra, illetve a Los Angeles-i olimpiára megelőzzék az esetleges sérüléseket. Hozzátette, a következő hónapok a rehabilitációról szólnak majd, de a tervek szerint januárban már teljes intenzitással készül annak érdekében, hogy hazai közönség előtt már az olimpiai kvótáért harcolhasson a világbajnokságon. A Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület az Állatok Világnapja alkalmából a holnapi napon 10 és 15 óra között ismét nyílt napot tart a tatabányai ebrendészeti telepen. Lesz zsíros kenyér és tea, arcfestés, csillámtetkó, hajfonás, tombola és logenfarkas is. Várják az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: Napos időre van kilátás, többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, 25 fok köré melegszik fel a levegő, késő estére többnyire 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap napos idő várható, kevés felhővel, csapadék nélkül.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Ez a Forrás Rádió mindig veled, már is rajtol a Beat második fele, nagyon-nagyon klassz slágerekkel, friss kedvencekkel érkezem ebben a 60 percben is. Ahogy ígértem, Calvin Harris-szel indulunk, mi már is a Blessing, a mikrofon mögött továbbra is I és Solant.

Beat a délután ritmusa, egészen 5 óráig rádiózhatunk együtt. Ezt követi a Toplista, a Charter Zimmerer Tamással, majd pedig a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora, mégpedig ESB-vel a lemezjátszók mögött. Jack Style és John újdonságával megyünk tovább. Jön a What

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
2: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán.
3: Következő alkalom október 3-án.
2: Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
4: A szuperhősöket onnan lehet felismerni, hogy van állarcuk, meg köpenyük, meg tudnak repülni. De ilyenek csak a mesében vannak, tudom.
5: Igazi hősökkel viszont élőben is találkozhatsz október 9-én pénteken 13 órától a Vértest Center kéklámpás napján. Ismerkedj meg a mentőszolgálat, a rendőrség, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, sőt, még a honvédség munkatársaival is, felszereléseivel, eszközeivel. Lesz be mindennapjaikba! Részletek a vértestcenter.hu oldalon. Vértest Center. Élj színesen!
6: A falevelek már erősen hullanak, de a Plazma Center juttatásai októberben is magasan maradnak. Hogy miért? Ami számodra egy-egy kényelemben töltött óra, az egy rászoruló betegnek maga az élet ajándéka. Nem maradhatsz tehát hála nélkül. Válj te is életmentő plazmaadóvá a hónapban, hiszen így az alkalmassági vizsgálat során 5000 forint, életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazmaadásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Tarts velünk te is, és tegyük közösen jobbá a világot!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

A halott pénz és a dobban itt a beatben, ez pedig még mindig a Forrás Rádió. Mindig veled, mindig veletek vagyunk, így van ez péntek délutánonként is. Pitbull és Gabri Ponte közös lágerével pedig már is pörgünk tovább. Jöjjön a Pretty Woman!

0: A mai beat végéhez értünk, legközelebb velem vasárnap találkozhattok, viszont ezúttal az Itzerben nem, mert hogy az állatok világnapjáról jelentkezünk majd Tatáról, konkrétan Bálint Lászlót hallhatjátok a vasárnapi délutáni órákban, viszont utána a köztérben itt leszek, aztán hétfőn reggel 6-tól együtt ébredhetünk a Buenos Morgánben, természetesen Réd Ládámmal együtt várunk majd titeket akkor, most pedig Zimmerer Tamás vár titeket a következő két órában a Charterrel, az elmúlt kettőben és Rolandot hallottátok. Ragyogóan szép estét, és persze klassz hétvégét. Ciao ciao.
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Munkahelyet keresel?
3: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Güntner. Havi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Güntner, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
4: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: asztalfoglalás és parti szerviz a +36 70 208 83 93-as SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
2: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
3: Hello Tatabánya, jövünk Kecskéd! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter, jönnek a második világháborús replikák, és a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülői, a sárkok. Lehet majd sétrepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi reptéren. A belépés díjtalan.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Ellenőrzi a rendőrség a vezetés közbeni mobilozást, csökken a Duna vízszintje. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Karbantartási munkák miatt október 3-án és 4-én több Tatabányát is érintő vonat menetrendje módosul. Az S10-es járatok napközben a megszokottnál később, az Oroszlány és Tatabánya között közlekedő S12-es vonatok pedig korábban közlekednek. Változás lesz egyes Intercity járatok közlekedésében is. A Szavaria-Szkarbantia, Mura és Dráva vonatok a Vágányzár idején nem állnak meg Tatán és Komáromban. A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet a MÁV Plusz alkalmazásban. A vezetés közbeni mobiltelefon használatra koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának kezdeményezéséhez, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság. Az a céljuk, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát és javítsák az általános közlekedésbiztonságot, fűzték hozzá. A járművezetés önmagában is koncentrációt igénylő tevékenység, ezért komoly veszélyforrás, ha bármi elvonja a sofőr figyelmét. A kézben tartott mobillal telefonáló járművezetők kevésbé vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni. Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, olvas a közösségi oldalakon, barangol vagy akár filmet néz, írt a közleményében az ORFK. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök a közösségi oldalán pénteken. Magyar Péter azt közölte, hogy az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőműnél. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Annak érdekében, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány egy fenékküszöb építéséről döntött. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, a települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsődefejlesztési és korszerűsítési igényeiket, olvasható a kormány.hu oldalon. Azt írták, a felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyiek igényeiről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. Az EBR 42 önkormányzati információs rendszerben kitölthető kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyi igények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik, tették hozzá.
0: Időjárás.
1: Napos időre van kilátás, többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, 25 fok köré melegszik fel a levegő, késő estére többnyire 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap napos idő várható, kevés feltyúlfelhővel, csapadék nélkül.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancs járat, a Dunakanyar Mobia kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

délutánt a zenei és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok, indítom a Forrás Charter. Péntek van, itt jönnek a klubok legjobbjai, a Visszatek rovat, no meg a Hertz és Purple Disco Machine közös Wonderful Life a 20. helyen. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok vele!

10. héten a Hertz és Purple Disco Machine közös Wonderful Life. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Indítom a Forrás Chartert. Péntek van, a klubok legjobbjai érkeznek, egészen 7 óráig tartottok velem. Jön a Visszatek rovat is, a következő órában már Armin von Buuren dalára bulizhattok, a bla bla bla lesz a tiétek. Jön ESB is, a Light Session 2 órája 7 és 9 között, tuti, hogy az övé. Itt lesz Shakira is, mesélek róla, és Tóth Abigérről is, a mindössze 22 éves csajsziról, aki most a sztárban, sztárban pörög. Addig legjobbjaink Bruno Pietri és Peters Plus újdonsága, Elok és Even Max pedig most a Car Case-el kezdi a blokkot, mert hogy a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és a klubok legjobbjaival rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kellemes idő.

0: ma tudjuk, holnap mi lesz a sláger. Ez a Charter, a Forrás Rádió toplistája.
1: Egy dolog van, amit most be kell vallanom nektek. Ha áthívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha Pininél a hatalom, be kell hódoljak ennek. De úriember vagyok, tiszt.

minden pénteken a klubok kedvenc slágerei. Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 18.

Tóth Abigail, kérem szépen, a mindössze 22 éves kis Csajci szeptember elején egyenesen a Duna TV családbarát stúdiójába látogatott el, és a benfentesek szerint a színfalak mögött kőkemény dráma zajlott. Az énekesnő ugyanis teljesen betegen, lázasan és legyengülve érkezett meg a forgatásra. A stár tagjai azt suttogták, hogy a menedzsmentje majdnem lemondta az érő szereplést, de Abigail igazi profiként felállt a kamerák elé, hogy bemutassa a román világsztárral az Accenttel közös, már is platina lemetes Sugar Daddy című gigas lágerét. No, ezt hozom én is nektek, jó? Tóth Abigail!

zene pénz lenne, most milliómos lennél. Ez a Forrás Charter minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. 5-től este 7-ig.

16-a Jamaica, Hüzsel vagy Hugel, és szóltó közöse. Péntek klubok legjobbjai egészen 7 óráig, köszönöm, hogy itt vagy. Már is Cyrillel, hát jó, hogy ezt emlénél a tiéd.

drámáktól is. A legfrissebb stúdió hírek szerint Shakira és a szintén kolumbiai szupersztár Maluma alig egy hete jelentették be a legújabb Aqua című közös bombájukat. Sőt, van egy kis egóharc, kis, nagy egóharc a két díva között, a dal premierje és a madridi fellépése körül. Maluma

Support és a 13. helyen a Move, te a Forrás Rádió, benne pedig a Charter hallgatott, köszönöm, hogy velem tartasz. Gordo és Reinert Szonneveld a folytatásban a Dance Charton, a Loco Loco a 12.

0: Kis Balú.
1: Minden pénteken a klubok kedvenc slágerei. Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 11.

Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 6 óra, köszöntöm Önöket. Pótlólagosan 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást. A központi nyomozóügyészség saját hatáskörbe vonta az aranykonvojügy nyomozását. Csaknem 5,4 milliárd forintból fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja még meg a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán pénteken. Kátai Németh Vilmos azt írta, az első 50 000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 000-et pedig november 30-áig a többi jogosultal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. A második részletként küldött utalvány nem csak iskolaszerekre lehet majd fordítani, hanem ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is. A központi nyomozó ügyészség saját hatáskörbe vonta az úgynevezett aranykonvoj ügy nyomozását, közölte a vádhatóság pénteken az MTI-vel. Azt írták, hogy a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntette miatt indult nyomozást, a továbbiakban a központi nyomozó főügyészség folytatja. Kifejtették, hogy a központi nyomozó főügyészség nyomozásért felelős főügyész helyettes az ügyészségről szóló törvény által biztosított lehetőségével élve pénteken úgy határozott, hogy az ügy nyomozását célszerűségből a főügyészség hatáskörébe vonja. Az országos rendőrfőkapitányság több mint 5 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját. Az ORFK kommunikációs szolgálata azt közölte pénteken, hogy a fejlesztés célja a határforgalom ellenőrzésének gyorsítása és korszerűsítése, valamint az Európai Unió új európai határregisztrációs rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzési feladatok támogatása. A projekt keretében korszerű okmány és új nyomat olvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése történik meg, tették hozzá. A T-busz tájékoztatása szerint Tatabánya Felsőgallán október 3-án, vagyis a holnapi napon délután 3:42-től 3 óráig teljes szélességében és hosszban lezárják a Szent István utat, ezért autóbusz járataik terelő útvonalon közlekednek, kérik a közlekedők megértését, részleteket Tatabánya város közösségi oldalán találnak.
0: Időjárás.
1: Késő este éjjel változatlanul eseménytelen időjárás, derült felhőtlen égbolt marad a jellemző, itt-ott gyenge fátyolfelhőzettel. Komárom-Esztergom megye térségében szombaton is az eddigiekhez hasonlóan enyhe, eseménytelen időjárású napunk lesz. A hőmérséklet holnap reggel 7, délután pedig 24 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

ma már másodszor. Sziasztok! A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját folytatom. Nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pöröketünk együtt. Nem sokára a Visszatek rovattal. Itt lesz Armin von Buuren és a bla bla bla. Találkoztok ESB-vel is a Light Session 2 órájában. Arról pedig persze még mesélek. Ennél többet is. Addig legjobbjaink Axon, Sarah és Misha Miller. Itt pedig ATV Topical és E7S-szel. Az 5 évvel ezelőtti dal, ami azóta folyamatosan a slágerlistán, most itt a 9. helyen. Jön a Your Love! Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és a klubok legjobbjaival rádiózol. Köszönöm, hogy itt teszel.

A hetediken pedig BB Rexa a Faithless-szel szólt a New Religion. Ez a Forrás Charter a hétköznapi slágerlista itt a rádiónkban. Mondom a menetrendjét, fülelj! Hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet péntek Dance Chart. Ez van ugye ma, repüljünk 2019-ig. Abban az évben ezen a héten Armin von Buuren dala volt az első, íme itt a Bla Bla Bla. Oh, yeah.

zene pénz lenne, most milliómos lennél. Ez a Forrás Charter minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. 5-től este 7-ig.

Kenji és a Bambolé itt a második helyen a Forrás Rádiót hallgatott. Köszi, hogy itt vagy. Maradj, mert hogy már az első helynél vagyunk. Üzsel, Ultranat és Imál Angel. Jó, hogy a Moving to the Sun a mai number one.

Az első ezen a héten az Üzsel Ultra Laté és Imál Angel közös Moon to the Sun. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet, sőt, bocsánat, nem csak már, hanem az egész hétre, 5 és 7 óra között a Chartert hallgattad ma éppen a klubok legjobbjaival, legközelebb hétfőn fogod, akkor majd az európai kedvencekkel érkezem. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat

ünnepeljük, 7-től pedig indul majd a szombat délelőtti program Pesze velem. Én Zimmerer Tamást vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, csáó mindenkinek a viszontvallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-höz pedig csúdió szórakozást.

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! A férfiak átlagosan 37, a nők 34 évesen kötnek házasságot. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a Szociális Minisztérium. Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota. 3 perc múlva 7 óra, a mikrofonnál Nemes Kitti. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca az MTI-hez pénteken eljutatott közleményében azt írta, az Esélyegyenlőségi és Akadálymentesítési Államtitkárság levélben kereste meg a minisztériumokat, hogy felmérjen, milyen munkakörökben lenne lehetőség megváltozott munkaképességű munkavállalók fogadására. Az államtitkárság szakmai segítséget is ajánl a megfelelő munkavállalók megtalálásához, kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, valamint szükség esetén a mentor is segítheti az új munkatársat és a befogadó munkahelyet, közölték hozzátéve, hogy a minisztériumok október 12-ig jelezhetik foglalkoztatási igényeiket. A férfiak átlagosan 37,2, míg a nők 34,3 évesen kötnek házasságot Magyarországon, a legutóbbi 2025-ös adatok szerint, közölte a Központi Statisztikai Hivatal pénteken az MTI-vel. Ezek az adatok minden házasságkötésre vonatkoznak. 1980-ban még a férfiak átlagosan 24,5 évesen, a nők pedig 22 évesen álltak először az anyakönyvvezető elé, tették hozzá. Közölték azt is, hogy a megyék közül Zala rendelkezik a legidősebb kor összetétellel, 2025-ben 1000 lakosra 255 idősebb lakos jutott. Az öregedési index is itt volt a legmagasabb. Jövő szombaton, október 10-én újra látogatható lesz a Sándor Palota. A Sándor Palota a közösségi oldalán pénteken közölt információk szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból, a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többlet jelentéseiről. A jelentkezés feltételei a Sándor Palota honlapján olvashatók. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak Kisbéren ebben a hónapban is. A Családsegítő Központban az ügyfeleket október 5-én, 15-én, 19-én és 29-én várják, mindegyik alkalommal délután 3:30-6 között.
0: Időjárás.
1: Késő este éjjel változatlanul eseménytelen időjárás, derült felhőtlen égbolt marad a jellemző, itt-ott gyenge fátyolfelhőzettel. Komárom-Esztergom megye térségében szombaton is az eddigiekhez hasonlóan enyhe, eseménytelen időjárású napunk lesz. A hőmérséklet holnap reggel 7, délután pedig 24 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session a Forrás Rádióban.

0: műsor. Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Megújult a bajnai Csicsergő óvoda és bölcsöde, elindult a Képes vagy program, dalos találkozó lesz Tátón. Itt Talár Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. október 2-án, pénteken este 8 órakor. Épületfelújítással, új bútorokkal, fejlesztőeszközökkel és udvari játékokkal javították a gyermekek mindennapi környezetét a bajnai Csicsergő óvoda és bölcsödében. A pályázati támogatásból megvalósult fejlesztésekről számolt be közösségi oldalán Bajna község önkormányzata. A tájékoztatás szerint a beruházás az intézmény belső tereit és udvarát egyaránt érintette. A cél egy korszerűbb, biztonságosabb, a gyermekek nevelését és fejlődését támogató környezet kialakítása volt. Az épületben kicserélték a régi belső ajtókat, a falak pedig tartós, könnyen tisztítható burkolatot kaptak. A csoportszobák berendezése is megújult, a gyermekek méreteihez igazodó asztalokat, székeket és praktikus tároló bútorokat szereztek be. A fejlesztés részeként új játékokkal és fejlesztőeszközökkel is bővült az intézmény eszközparkja. Ezek a mozgáskoordináció, a finom motorika, a logikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztését segítik, támogatva a pedagógusok és a fejlesztő pedagógusok mindennapi munkáját. Az udvaron a régi kerítés helyére új kerítésrendszer került, emellett két új szabadtéri játékot is birtokba vehettek a gyerekek. Az önkormányzat beszámolója szerint az új eszközök a változatosabb udvari elfoglaltságok mellett a nagy mozgások fejlődését is szolgálják. A közleményben köszönetet mondtak a támogatóknak, a pályázat megvalósításában közreműködő szakembereknek, az intézmény közösségének, valamint a szülőknek a türelemért és a támogatásért. Hangsúlyozták, a megújult óvoda és bölcsöde továbbra is a helyi családokat és a legkisebbek harmonikus fejlődését szolgálja, közölte a dorogimedence.hu. A kevés támogatási igényű autizmussal élők megsegítésére jött létre a Képes vagy program, amelyre várják a jelentkezéseket. A hosszú távú célja, hogy javítsa az autizmussal és más sajátos nevelési igényel élő 16-tól 30 év közötti fiatalok munkaerőpiaci esélyeit, önállóságát és társadalmi részvételét Tatabányán és 30 kilométeres körzetében. A jelentkezés részleteit mondta el Sugár Gabriella, a Komárom-Esztergom megyei tehetséggondozó és léleksegítő alapítvány elnöke.
2: Nagyon fontos, hogy nem azt ígérjük a projekt végére, hogy minden fiatal, aki jelentkezik, munkát kap, és nem azt várjuk el a munkaadóktól, hogy elhelyezkedési lehetőséget nyújtsanak az összes fiatalnak, akivel kapcsolatba kerülnek, hanem azt tudjuk ígérni, hogy elindul egy folyamat, amelyben valameddig eljutnak a fiatalok. Ez a projekt egyébként a Képes vagy projekt, ez 2027 áprilisáig tart, utána nyilván más forrásból szeretnénk ezt folytatni, de ennek segítségével elindul egy folyamat, és a fiatal a készségeinek, képességeinek megfelelően jut el valamilyen szintre. Lehet, hogy egy gyárlátogatás csak a vége, de az is lehet, hogy tényleg ki tudjuk próbálni őt adott esetben egy tevékenység, egy munkahelyen is. A munkaadói oldal pedig lehet, hogy csak egy érzékenyítésre tart igényt, de az is lehet, hogy azt mondja, hogy jöhetünk egy gyárlátogatásra, vagy a próbamunkára is hajlandóak, és kipróbálhatják magukat a fiatalok. Tehát mindenkinél teljesen egyéni az, hogy mi az, amivel be tud állni ebbe a projektbe. Miért fontos ez? Azért fontos, mert a társadalmi felelősségvállalás az nem kérdés, hogy most már az Unióban is, meg egyáltalán a világban is, egy nagyon-nagyon fontos vállalás. Ez alól most már, hogy úgy mondjam, nagyon nehéz kihúzni magát bárkinek is. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy mindig sokat beszélek arról, hogy nagyon sok az autizmussal élő, nagyon sok az esen is fiatal az oktatási intézményekben. És ha ott vannak, akkor ők felnőnek előbb-utóbb, és szükségük van lehetőségre a továbbiakban is. Tehát az, hogy ezzel foglalkozzunk, és legyen mind a két oldalról fiatalok, akik jönnek, és bátrak, és jelentkeznek, és utána segítségünkkel valameddig eljutnak, és munkaadó, aki befogadja ezeket a fiatalokat, én szerintem ez most már mind a két oldal számára, meg egyáltalán mindenki számára egy nagyon-nagyon fontos vállalás kell, hogy legyen, úgyhogy számítunk mindenkire. Jelentkezni a kékmadárközösség@gmail.com e-mail címmel lehet, természetesen ékezet nélkül, illetve a Kékmadár Közösség Léleksegítő Alapítvány nyílt Facebook csoportján az adott poszt alatt várjuk a jelentkezőket.
1: Karbantartási munkák miatt október 3-án és 4-én több Tatabányát is érintő vonat menetrendje módosul. Az S10-es járatok napközben a megszokottnál később, az Oroszlány és Tatabánya között közlekedő S12-es vonatok pedig korábban közlekednek. Változás lesz egyes Intercity járatok közlekedésében is. A Savaria, Skarbantia, Mura és Dráva vonatok a Vágányzár idején nem állnak meg Tatán és Komáromban. A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet a MÁV Plusz alkalmazásban. Október 3-án Richter egészség délelőttel várják az érdeklődőket az esztergomi piacon. A program célja, hogy ingyenes szűrővizsgálatokkal, tanácsadással és interaktív bemutatókkal hívja fel a figyelmet a megelőzés és az egészségtudatos életmód fontosságára. A rendezvény kiemelt figyelmet fordít az emlőrák és más daganatos betegségek megelőzésére. Szakorvosi előadások és beszélgetések mellett emlővizsgálati modell és mammográfiás tájékoztatás is segíti az érdeklődőket. A helyszínen egyes kórházi szakrendelésekre, időpontfoglalásra is lehetőség nyílik. A szűrővizsgálatok és tanácsadások ingyenesen vehetők igénybe. A Táti Német Nemzetiségi Önkormányzat várja az érdeklődőket október 3-án 15 órára a Táti Kultúrházban rendezendő dalos találkozóra, a belépés díjtalan. Október 3-án és 4-én az esztergom madárakkal is csatlakozik az Európai Madár Megfigyelő Napokhoz. A hétvége mindkét napján madárgyűrűzéssel és madármegfigyeléssel várják a természet iránt érdeklődőket a Mexikódűlőn. Szombaton és vasárnap 8 és 12 óra között óránként ellenőrzik a madár befogó hálókat, így a látogatók közelről is betekintést nyerhetnek a madárgyűrűzés folyamatába. Emellett mindkét napon 9 órakor kirándulás indul a Hoffmann kunyhó irányába. A túra során számba veszik és távcsővel is megfigyelik az út közben látott madárfajokat. Távcsövet korlátozott számban a szervezők is biztosítanak. A helyszínen kajlapecsét gyűjtésére is lehetőség lesz. A program ingyenes és önellátó. És végül sport. A MOL Tatabánya KC 31-36-ra kapott ki hazai pályán a szlovén RDLL Grossist Slovántól az Európa Liga H csoportjának első fordulójában. Tóth Edmond játékosai a mérkőzés nagy részében futottak az eredmény után, a hajrában azonban sikerült faragniuk a hátrányukból. A kéktigrisek jövő kedden a dán Morstai Handbolt vendégeként folytatják a csoport küzdelmeket, olvasható a MOL Tatabánya KC honlapján. A hírperceket hallották Hittaler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez! Ugye bírjátok még? Még egy órán át. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

0: Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése.
1: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is. Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel és Rolanddal és Révül Ádámmal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Riedl

piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli, teli, teli, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a csávon.

0: jöjjön egy hazai kedvenc! Forrás Rádió, mindig veled!
1: Van olyan tai chi mozdulat, amitől valaki összefogja magát, anélkül, hogy tudná miért.
2: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat. De még nem vagy rá.

0: nálam mindig csak a szuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen edd.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összetett mozdulatot. Hoppá!